0: Az oktatás irányítását hangsúlyozza az oktatási miniszter. Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városligetnél. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság, a többi között ezek fontosak a 21. századi iskolarendszerben az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Judit a Balzac Diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy a felsőoktatás átalakítása kétlépcsős folyamat lesz, és elkezdtek dolgozni a fiatalkori részvételiség kialakításán. Megtartották az első állománygyűlést az új társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A tárcavezető arról beszélt, hogy politikamentessé kell tenni azokat a területeket, amelyeket az előző kormány saját politikai befolyása alá vont. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a társadalmi megbékélés, a párbeszéd újraépítése, a kulturális szabadság helyreállítása és a nemzeti identitás megerősítése csak közös munkával sikerülhet. Vita alakult ki a taxisok és a BKK között a TaxiTrack alkalmazásról. Az Országos Taxi Szövetség szerint jogi és szakmai szempontból is kifogásolható a hétfő óta kötelező, valós idejű utazási adatokat feldolgozó mobil alkalmazás. A szervezet szerint az új rendszer nem oldja meg a fuvarszervezők legfontosabb problémáit, miközben új terheket ró a sofőrökre. A BKK ezzel szemben azt közölte, hogy nem új feladatról, hanem egy 2025 eleje óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről van szó. Az alkalmazásról a jövő héten egyeztetnek a taxisok és a Budapesti Közlekedési Központ képviselői. Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városliget környékén. Az előkészületek miatt már ma lezárták az Icsi Mihály utat, holnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszán sem közlekedhetnek az autósok. A kisföld alatti igény esetén a megszokottnál sűrűbben jár majd. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos, koranyári idő várható. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. Törvénymódosítással kezdődik a közmédia átalakítása. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és pénteken a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Tanács Zoltán közölte, mivel az auditorok korlátozott száma és a költségek miatt nehéz teljesíteniük a minősítést, a kormány a vonatkozó szabályok módosítását kezdeményezte. Csaknem 3 milliárd forint értékű illegális dohányáruval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pest megyében. 9 helyszínen összesen 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. Az ügyben 3 férfit tartóztattak le. Medve tépett szét egy férfit Erdélyben, Segesvár közelében. A mentőket reggel riasztották, hogy a Szeben megyei Prot határában medve támadt egy 34 éves férfira, aki súlyosan megsérült. A helyszínre érkezve már csak a halálát tudták megállapítani. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Ki? Kezemben a fényképed, szinte beszél hozzám, hallanám a hangod, te nem vagy itt már. Ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér, de semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

0: a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.
1: De jó volna, de jó volna,

0: de pena.
1: Kilencvenhét hét Trio FM. Mellette szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos koranyári idő várható. Az iskolai autonómia erősítését és a gyermekközpontú közoktatás irányítását hangsúlyozza az oktatási miniszter. Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városligetnél. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskolarendszerben az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Judit a Balzac Diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy a felsőoktatás átalakítása kétlépcsős folyamat lesz, és elkezdtek dolgozni a fiatalkori részvételiség kialakításán. Megtartották az első állománygyűlést az új társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A tárcavezető arról beszélt, hogy politikamentessé kell tenni azokat a területeket, amelyeket az előző kormány saját politikai befolyása alá vont. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a társadalmi megbékélés, a párbeszéd újraépítése, a kulturális szabadság helyreállítása és a nemzeti identitás megerősítése csak közös munkával sikerülhet. Vita alakult ki a taxisok és a BKK között a TaxiTrack alkalmazásról. Az Országos Taxi Szövetség szerint jogi és szakmai szempontból is kifogásolható a hétfő óta kötelező, valós idejű utazási adatokat feldolgozó mobil alkalmazás. A szervezet szerint az új rendszer nem oldja meg a fuvarszervezők legfontosabb problémáit, miközben új terheket ró a sofőrökre. A BKK ezzel szemben azt közölte, hogy nem új feladatról, hanem egy 2025 eleje óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről van szó. Az alkalmazásról a jövő héten egyeztetnek a taxisok és a Budapesti Közlekedési Központ képviselői. Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városliget környékén. Az előkészületek miatt már ma lezárták az Icsi Mihály utat, holnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszán sem közlekedhetnek az autósok. A Kisföld alatti igény esetén a megszokottnál sűrűbben jár majd. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: ott ülsz a verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Trio FM.
2: Trio FM.
1: Melletted szól.
3: Menten

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos, koranyári idő várható. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. Törvénymódosítással kezdődik a közmédia átalakítása. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és pénteken a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS 2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Tanács Zoltán közölte, mivel az auditorok korlátozott száma és a költségek miatt nehéz teljesíteniük a minősítést, a kormány a vonatkozó szabályok módosítását kezdeményezte. Csaknem 3 milliárd forint értékű illegális dohányáruval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pest megyében. 9 helyszínen összesen 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. Az ügyben 3 férfit tartóztattak le. Medve tépett szét egy férfit Erdélyben, Segesvár közelében. A mentőket reggel riasztották, hogy a Szeben megyei Prot határában medve támadt egy 34 éves férfira, aki súlyosan megsérült. A helyszínre érkezve már csak a halálát tudták megállapítani. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos kora nyári idő várható. Változatlanul hagyták hazánk államadós besorolását a nagy hitelminősítők. Már Kanadába is el lehet jutni közvetlen járattal. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt közölte, hogy a kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. A fiatalok feladata, hogy az új emberiség szikrái legyenek, erről beszélt 14. Leó pápa madridi imavirrasztásán. A katolikus egyház fő mintegy 5000 fiatal előtt hangsúlyozta, az ifjúságnak az evangélium misszionáriusaként kell példát mutatnia a családban, a munkahelyen és minden emberi kapcsolatban. 14. Leó ma körmenettel egybekötött úrnapi szentmisét mutat be a spanyol fővárosban, amelyre 1 millió embert várnak. A pápa Barcelonában folytatja spanyolországi apostoli látogatását. Zalaegerszegen 2 utcából elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszttartalmú kőzúzalékot, közölte Balaid Zoltán polgármester. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladéklerakóban helyezték el. A városban további helyszíneken folytatódik az aszbesztmentesítés. A nagyobb területek rendezéséhez állami támogatásra számít az önkormányzat. Megnyílt a 3. fotóművészeti nemzeti szalon a Műcsarnokban. A szeptember végéig látható Utak és útkereszteződések című kiállításon 150 fotográfus mintegy 300 alkotását tekintheti meg a közönség. A népszerű tárlatot 5 évente rendezik meg. Idén is élményszerű keresztmetszetet nyújt a mai fotóművészetről, kiemelve a mesterséges intelligencia okozta kihívásokat. Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpokalja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. Több felé megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Figyelem, Jászberény! Újra Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs Parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Napos koranyári idő várható. Változatlanul hagyták hazánk államadós besorolását a nagy hitelminősítők. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt közölte, hogy a kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskolarendszerben, az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Nannert Judit a Balzac Diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy a felsőoktatás átalakítása két lépcsős folyamat lesz, és elkezdtek dolgozni a fiatalkori részvételiség kialakításán. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok, tájékoztatott a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos beszámolt arról is, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemestről, Alsóőrsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. A főbb útvonalakon több jármű közlekedik. Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpokalja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. Több felé megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

kérjük, Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes teleszkópot. Önnek 3 új üzenete van. A rögzítés időpontja...

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ne engedje, hogy a hőség tönkretegye az utazást. A Regát BT segít, hogy autója klímája tökéletesen hűtsön a legforróbb napokon is. Vállaljuk személyautók és haszongépjárművek klímájának töltését, szakszerű javítását, az ózongenerátoros tisztítással pedig garantáljuk a friss és baktériummentes levegőt. Éljen a remek lehetőséggel, és készüljön fel a nyárra kényelmesen. Kérjen időpontot a 0630 963 0539-es telefonszámon. Szeretettel várjuk telephelyünkön, Jászteleken, a Dózsa György út 77 szám alatt. Regát BT. Hűsítő kényelem minden úton.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 97.7 Trio FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A Trio FM hírei.
3: Napos, koranyári idő várható. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS2 kiberbiztonsági auditot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskolarendszerben, az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Judit a Balzac Diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy a felsőoktatás átalakítása két lépcsős folyamat lesz, és elkezdtek dolgozni a fiatalkori részvételiség kialakításán. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett. Mivel kevés az auditor és magasak a költségek, a kormány szabálymódosítást kezdeményezett, amelynek célja, hogy rugalmasabbá váljon a megfelelési folyamat. A taxis szövetség szerint jogi szempontból kifogásolható, és nem oldja meg a szakmai problémákat sem a hétfő óta kötelező taxitrack alkalmazás. A BKK ugyanakkor közölte, a valós idejű utazási adatokat feldolgozó mobil alkalmazással egy 2025 eleje óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítenek a taxisok. A felek jövő hétfőn egyeztetnek az alkalmazásról. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóőrsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. A főbb útvonalakon több jármű közlekedik. Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpok alja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk, már is sorolom, hogy mivel fogunk foglalkozni. Úszó atomerőművekkel szórnák meg Görögország partjait, hogy miért érdekesek az úszó atomerőművek, és egyébként milyen extrém helyekre képzel el az ember ma már atomreaktorokat, arról is szó lesz mai magazinunkban, mint ahogy arról is, hogy a 100 éves árvíz ma már 10 évente fordul elő. Magyarország asszály és árvíz helyzetét fogjuk tudományos szempontból elemezni. Adatközpont bejelentő oldalt indított Erin Bronkovics, az a hölgy, akit annak idején a 90-es években az Egyesült Államokban környezetvédelmi aktivistaként ismertek meg, és nem tudom, hogy kinek ugrik be a neve alapján az Zűrös Természet című film, amelyben Julia Roberts alakította Erin Bronkovicsot. A film 1993-ban játszódik, és egy megtörtént esetet dolgoz fel, amint az egyébként jogász végzettség nélküli Erin Bronkovics egy ügyvédi irodával úgymond neki megy egy hatalmas vállalatnak, és térdre kényszeríti a cég óriást, amely gátlástalanul szennyezi egy kisváros vízkészletét. Hát ennyit a filmről, de hogy a hölgy Erin Bronkovics most mire készül, és mit jelent ez a bizonyos adatközpont bejelentő oldal, illetve mi a baja az embereknek az adatközpontokkal? Erről is szót ejtünk. A plasztikai sebészet világában is elkalandozunk majd, ugyanis plasztikai sebészek állítják, hogy egyre másra irreális kérésekkel érkeznek hozzájuk a paciensek, mert hogy mesterséges intelligencia által generált képeket, fotókat mutatnak magukról, hogy így szeretnének kinézni, viszont ezek az elvárások a plasztikai sebészek szerint kivitelezhetetlenek, érdekes lesz ez a téma is, és magazinunk legvégén a felhőkarcolók világáról is szó lesz, vajon mekkora kilengéssel rendelkezik egy felhőkarcoló, előre elárulom, 2-3 méter kilengés is előfordulhat egy felhőkarcoló tetején, miközben mi a felhőkarcoló tetején állunk, ebből semmit nem észlelünk, de hogy miért fontos ez a kilengés, tudományos szempontból fogjuk megvizsgálni. Mindenekelőtt viszont egy hazai hírrel kezdünk. Magyar rákkutató vállalkozást választottak a világ legígéretesebb innovációi közé, a Szilícium völgyben, írja a Covid.hu. A Genome Health az ENSZ egészségügyi konferenciáján mutathatta be az orvosi innovációban elért fejlesztésének eredményeit a nemzetközi egészségügyi és technológiai döntéshozók előtt. Egyébként 135 jelentkezőből a 7 legjobb közé került be először a Massachusetts-i központú magyar rákkutató cég, ráadásul az Amerikai Rákkutatók Társasága is az áttörő innovációk közé sorolta a Magyar Kutatóközponttal. A Peták István kutató orvos által alapított cég eljárásainak lényege, hogy a kutató orvosok nem egyetlen génhibát vizsgálnak meg, hanem a daganatokban egyszerre jelen levő összes genetikai eltérés összefüggéseit elemzik. Egy kutatásból kiderült, hogy ezek a terápiák 4-szer nagyobb eséllyel gyógyítják hatékonyabban a rákot, mint a hagyományos eljárások. A kezelésekhez a technológia több mint 200 engedélyezett és mintegy 1000 klinikai fejlesztés alatt álló gyógyszer közül segít kiválasztani a megfelelő gyógyszerkombinációkat. Az onkológiai kezelések tervezését támogató számítógépes módszer eredményes működését a versenytársai közül elsőként mutatta be a magyar vállalkozás. Peták István kutató orvos a csapatával korábban egyébként már elnyerte az Európai Jövő Unikornisa innovációs díjat, most pedig tehát a Szilícium völgyben a világ legígéretesebb innovációi közé választották azt a projektjét, amely a rákkutatásra irányul.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Az egész világon egyre nagyobb az energiaigény, óriási kérdés, hogy honnan állítunk elő ennyi energiát, és óriási kérdés az is, hogy hova helyezzük el az erőműveket, amelyek az energiát előállítják. Nos, Görögország új ötlettel rukkol elő, legalábbis ami a szigeteit illeti, úszó atomerőművekkel szórnák meg a görög partokat. Adta hírül a HVG tudományos rovata. Ha jobban belegondolunk, egyébként Görögországnak, mint minden olyan országnak, amely sok apró lakott szigettel rendelkezik, nincs könnyű dolga, amikor akár a szélessávú internetet vagy az áramot kell biztosítani ezeken a szigeteken. A tenger jelentette fizikai akadályt valahogyan át kell hidalni, például az áramellátás biztosítása érdekében, és ezt a problémát egy új tanulmány szerint úszó atomerőművekkel oldanák meg. Az úszó atomerőmű egy olyan nukleáris létesítmény, amelyben egy vagy több reaktor van integrálva egy úszó platformba vagy hajóba, amelyet villamos energia, hő és bizonyos esetekben ivóvíz ellátására terveztek. Ezeket kis moduláris reaktorok működtetik. Ilyen erőmű egyébként már létezik, a világ első úszó atomerőművét az oroszországi Rosszatom fejlesztette ki, a különleges létesítmény 2020 óta termel energiát a csukcsföldi Pevekben, a világ legészakibb városában. No, de térjünk vissza Görögországhoz. A szakemberek szerint Görögország kiterjedt partvonala és a szigetcsoport földrajza kedvez az egységek vízre telepítésének, és lehetővé teszi, hogy úgy elégítsék ki az úszó atomerőművekkel az energia iránti keresletet, hogy az nem megy sem a lakhatás, sem pedig a mezőgazdasági termelés rovására, hiszen nem a földterületeket foglalják majd el a reaktorok. További előnyeket azt látják esetükben az úszó atomerőművek telepítésének, hogy a megoldás segíthet leváltani a fosszilis energiahordozókkal való energiatermelést, nem mellesleg pedig a kikötők villamosításában is jelentős szerepet játszhatnak az úszó atomreaktorok. Arról nem is beszélve, hogy már kipróbált, ismert megoldás az úszó atomerőmű, így nem arról van szó, hogy egy nem ismert hatású kísérleti eszközt használnának ugye a görög partoknál. Az optimista görög becslések szerint 2035 és 40 között léphetnek működésbe az első ilyen úszó atomerőművek a görög szigetcsoportok körül. Egyébként, ami az atomerőműveket, illetve atomreaktorokat illeti, nem csak az úszó atomerőművek extrém ötletek, francia és amerikai szakemberek például olyan moduláris reaktorokat terveznek, amelyeket a tenger fenekére 60, illetve 100 méteres mélységben telepítenének le. Ezeknek az egyik nagy előnye lenne, hogy a mélység természetes módon védené az atomreaktorokat a cunami és a szélsőséges időjárási viszontagságok ellen. De a Földön kívüli reaktorbázisok is ott vannak már a NASA asztalán tervként, akár a Holdat, vagy akár a Marsot vesszük tekintetbe. A NASA által vezetett egyik nemzetközi kutatás célja, hogy nukleáris mikroreaktorokat telepítsen a Hold felszínére. Ezek függetlenek lennének a napfénytől, ellentétben a napelemekkel, így képesek lennének átvészelni a kéthetes holdi éjszakákat, és energiát biztosítanának a tervezett kolóniáknak. Szóval lehet, hogy ezek az ötletek nagyon utopisztikusnak tűnnek, de elképzelhető, hogy annak számított egy úszó atomerőmű kivitelezése is, és lám, ma már Oroszország mellett Görögország is ebben gondolkodik.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Vizes kérdésekkel folytatjuk a következőkben. A közhiedelemmel ellentétben Magyarország nem víz nagy hatalom, hanem vízhiányos ország, állítja Szőlősi Nagy András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víz- és környezetpolitikai tanszékének oktatója, a UNESCO egykori tudományos főigazgató helyettese. Mivel globális szinten felgyorsult a hidrológiai körfolyamat, az elmúlt évtizedekben megnőtt a szélsőségek előfordulásának a valószínűsége, azaz gyakoribbak az árvizek, és ezzel párhuzamosan megnőtt az aszálynak kitett területek mértéke időben és térben is, írja, illetve elemzi a Telex tudományos rovata. A vízgazdálkodási szakma az árvizekkel úgynevezett visszatérési időkben kalkulál, ami azt jelenti, hogy egy adott nagyságú árvíz hány évente fordulhat elő. A műtárgyakat, hidakat, árvédelmi gátakat 100 évente egyszer előforduló árvízre tervezték Magyarországon, de azt vették észre a szakemberek, hogy a 100 éves árvíz ma már 10 évente fordul elő. A szakértők szerint egyébként egyelőre nem drámai a helyzet, de kezd ahhoz hasonlítani, különösen ami az aszály hatásait illeti. Az ország ilyen szempontból két részre osztható. A Dunántúl nedves terület marad, ezt tükrözik a Sió mellékfolyója és a Kapos vízgyűjtő területén mért adatok. Itt megnő az árvizek és a villámárvizek gyakorisága, a Tiszántúlon ezzel szemben az aszályosság mértéke nő meg. Egy svájci biztosító adatai szerint egyébként globálisan az összes természeti katasztrófa 90%-a vízzel kapcsolatos, de Szőlősi Nagy András szerint a legnagyobb károkat mégis az aszály okozza. Az aszály ellen nem lehet fellépni, mert klimatikus hatásai vannak, állítja, viszont ez az a terület, ahol a megfelelő vízgazdálkodással lehet védekezni, egészen pontosan adaptálódni. A külső forrásból érkező édesvíz aránya egyébként több mint 94% Magyarországon, ezzel az Európai Unión belül nálunk a legnagyobb a határon túlról érkező vizeknek való kitettség. Ez egy földrajzi adottság, éppen ezért nagyon fontos az, hogy hogyan bánunk azzal a vízmennyiséggel, amely átfolyik az országon, hangsúlyozzák a kutatók. Az egy főre jutó belső, az ország területén keletkező megújuló vízkészletben, Európai Uniós viszonylatban utolsó előttiek vagyunk egyébként. A teljes megújuló vízkészlet az, ami átfolyik az országon, a megújuló pedig az ország területén keletkező víz, csapadék, illetve az ország területén lévő források. Ez megint csak azt jelenti, hogy nagyon oda kell figyelni arra a vízre, ami átfolyik tehát az országon, és arra a vízre is, ami az ország területén keletkezik, mert ez biztosítja azt, hogy ne legyen annyira szegény vízben Magyarország. Egészen más témákkal folytatjuk hamarosan. Ott tartunk, hogy fizikailag elérhetetlen mesterséges intelligencia arcokat kérnek a plasztikai sebészektől, elsősorban a hölgyek, de előfordul, hogy a férfiak is. Hamarosan elmondom, hogy miről van szó, hogy miért tartják a svéd otthonokat a világ legkényelmesebb otthonainak, ez is egy érdekes téma. Természetesen tudományos szempontból fogjuk ezt a kérdést is körbejárni, mint ahogy azt is, hogy mekkora, hány méteres kilengése lehet egy-egy felhőkarcolónak, igen, méteres, nem hangzik jól, ugye? Meg fogjuk nézni ezt a témát is, illetve mindenek előtt egy harmadik érdekességgel lépünk mindjárt tovább. Adatközpont létesítések bejelentésére szolgáló weboldalt indított el a világ egyik legismertebb környezetvédelmi aktivistája, Erin Bronkovich. Nem tudom ki, hogy van vele, de a róla szóló 2000-ben bemutatott film, az Erin Bronkovich Zűrös természet című film, nekem az egyik kedvencem, Julia Roberts játssza egyébként benne a főszerepet, szóval ezzel a témával folytatjuk mindjárt.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj. Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
4: Multifokális vagy irodai lencse?
3: Fényes sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
4: Válasz látásszakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
3: Jászberény, Lehel vezértér 16.
4: Telefon 57 412 764.
5: Az Aranykanál étterem vállalja céges és családi rendezvények, köztük ballagások teljes körű lebonyolítását. Ünnepeljetek nálunk, vagy rendeljetek bőséges tájainkból az otthoni partikra. Mindjárt itt a nyári szünet is, de a szülőknek nem kell aggódniuk. Az Aranykanál biztonságosan megoldja a mindennapi ebédet, méghozzá minden gyerek kedvére, akár házhoz szállítással is. Napi menüvel és à la carte étlappal várunk benneteket, ahol a legkülönfélébb ízvilágok közül választhattok, így garantáltan mindenki megtalálja a kedvencét. Bízzátok ránk a főzést, és töltsétek kényelemben a nyarat. Asztalfoglalás, tárrendelés és információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Napos kora nyári idő várható. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS 2 kiberbiztonsági auditot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Az oktatási miniszter egy interjúban azt mondta, a kompetencia mérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Lannert Judit szerint a rendszer az elitön kiválasztását szolgálja, ami inkább társadalompolitikai, mint oktatási kérdés. Ukrajna további támogatásáról egyeztet Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután kerül sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszky személyesen tárgyaljon a békéről. Ismét előrehozott parlamenti választást tartanak Koszovóban, azután, hogy a parlamentnek nem sikerült határidőn belül új köztársasági elnököt választania. A mintegy 2 millió választópolgár a 120 fős törvényhozás összetételéről dönt. A legutóbbi, tavaly decemberi előrehozott választást a kormányzó, baloldali nacionalista önrendelkezés nyerte meg, és a mostani közvéleménykutatások szerint ismét ez a legesélyesebb párt. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS 2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett. Mivel kevés az auditor és magasak a költségek, a kormány szabálymódosítást kezdeményezett, amelynek célja, hogy rugalmasabbá váljon a megfelelési folyamat. A taxis szövetség szerint jogi szempontból kifogásolható, és nem oldja meg a szakmai problémákat sem a hétfő óta kötelező taxitrack alkalmazás. A BKK ugyanakkor közölte, a valós idejű utazási adatokat feldolgozó mobil alkalmazással egy 2025 eleje óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítenek a taxisok. A felek jövő hétfőn egyeztetnek az alkalmazásról. Idén 30 fürdő csatlakozott a Sulian Strandon programhoz. A Magyar Fürdőszövetség akciójában a következő két hétben élményszerű tanulással, játékos programokkal várják a diákokat. A program célja, hogy az iskolai oktatást áthelyezzék a fürdők területére, megkönnyítve ezzel a vakációik hátralévő néhány hetet. Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpok alja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Adatközpont bejelentő oldalt indított Erin Bronkovics, amikor először olvastam erről, azonnal felkaptam a fejem, ugyanis egyik kedvenc filmem az életéről, illetve mondhatnám úgyis befutásáról szóló film, az Erin Bronkovics Zűrös természet című filmet 2000-ben mutatták be, Julia Roberts játssza benne a főszerepet, egy olyan hölgyet, aki végzettség nélkül, pusztán a kitartásának köszönhetően térdre tud kényszeríteni egy környezetkárosító óriás vállalatot. Igaz történetről van szó, ki az, akinek beugrik a film? Egyébként Julia Roberts, a színésznő, az ebben a filmben nyújtott alakításáért Oscar-díjat és Golden Globe-díjat is kapott. No de, visszatérve a hölgyhöz, akiről ez a film is szólt akkor, Erin Bronkovics adatközpont bejelentő oldalt indított. A hölgyet elsősorban környezetvédelmi aktivistaként ismerték meg annak idején a 90-es években. Egyébként azóta meggazdagodott és számos projektje volt. A mostanit is közösségi környezetvédelmi projektként titulálják. A kezdeményezés célja, hogy az amerikaiak transzparens tájékoztatást kapjanak arról, hogy a környékükön milyen adatközpont létesítési projektek zajlanak, vagy indulnak a későbbiekben, illetve fel tudják emelni a hangjukat a környezetkárosító projektekkel szemben. Az oldal, a weboldal központi eleme egy a közösség által gondozott térkép, amely az Egyesült Államok területén már üzemelő, létesítés alatt álló, vagy még csak tervezési szakaszban járó kisebb-nagyobb adatközponti létesítmények lokációját ábrázolja. A térkép jelenleg több mint 2700 jelentést tartalmaz, jelentős részük egyébként Texas állam területén helyezkedik el, köztük 297 darab észlelés Sulphur Springsből érkezett, ahol az egyik cég kivitelezésében egy 30 épületből álló komplexum építésének előkészítése zajlik. A létesítmény teljes kapacitása a tervek szerint 3 gigawatt lesz, már ha elkészül, a helyiek ugyanis a legkevésbé sem lelkesednek az ötletért, hogy a szomszédjukban adatközpont épüljön, ráadásul a kisajátítások miatt, a föld kisajátítások miatt több korábbi földtulajdonos is perre ment, ami gáncsolhatja az építkezést. No de mi a probléma az adatközpontokkal? Nos, a legtöbb ember az adatközpontok környezetterhelése miatt aggódik, köztük is a létesítmények vízháztartásra gyakorolt hatása és a megugró energiafogyasztás, ez a két leginkább neuralgikus pont. Egyébként ez az oldal egyelőre csak figyelemfelhívást szolgál, konkrét, különálló ügyekkel nem foglalkozik. Az viszont mindenképpen érdekes kérdés, és egyre többet foglalkozik vele a tudomány világa, hogy bár az embereknek szükségük van az energiára, egyre nagyobb az energiaigényük, sőt, a számítógépeket, az okostelefonjaikat és az internetet is, valamint a mesterséges intelligenciát is előszeretettel és egyre nagyobb térnyeréssel használják, az ezeket a dolgokat kiszolgáló adatközpontokat viszont nem szívelik. Pedig valahogy a kettőnek meg kell férnie egymás mellett, meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, és mindjárt meglátjuk, illetve meghalljuk, hogy hogyan is folytatjuk tudományos magazinunkat egy újabb érdekes témával. Ott tartunk, hogy amikor az emberek plasztikai sebészhez mennek, elsősorban egyébként a hölgyek, akkor már nem csak elmagyarázzák, esetleg egy fényképet, egy újságcikket, egy fotót tudnak mutatni, hogy mit szeretnének például az arcukon korrigálni, hanem mesterséges intelligencia által generált képet hoznak az orvosokhoz. Ezek az AI arcok viszont fizikailag elérhetetlenek, állítják a plasztikai sebészek, szóval egy újabb érdekes téma, mindjárt folytatjuk.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Fizikailag elérhetetlen mesterséges intelligencia által generált arcokat kérnek a plasztikai sebészektől azok, akik valamit szeretnének változtatni az arcukon, írja az sg.hu. Az emberi anatómia nem követi a digitális fantáziákat, ezért a chatbotok által megalkotott tökéletes szimmetria új pszichológiai nyomást helyez a kozmetikai sebészet világára. Rendkívül érdekes, lássuk, hogy miről van szó. A plasztikai sebészeket egyre inkább aggasztja az úgynevezett AI arc jelenség terjedése, mivel egyre több páciens érkezik a rendelőikbe olyan mesterséges intelligencia által generált irreális elképzelésekkel, amelyek azt mutatják, hogyan szeretnének kinézni. Dr. Nora Nugent, walesi kozmetikai sebész nyilatkozott arról, hogy elkezdtek hozzá páciensei olyan fotókkal érkezni, amelyeken saját magukat mesterséges intelligencia által megszépítve látják, és hamis elvárásokat támasztanak azzal kapcsolatban, hogy ezek az eredmények műtéttel is elérhetők. Azt hiszem, hogy ma már mindenkinek van a Facebook oldalon legalább egy, ha nem több olyan ismerőse, aki mesterséges intelligenciával megszépített profilképet tesz ki magáról, és ez esetleg más posztoknál is előfordulhat. Az viszont más kérdés, hogy ezt a fotót elvisszük egy plasztikai sebészhez, hogy hát így szeretnénk kinézni, ez volna a megrendelés. Az ötlet az orvosok szerint azért irreális, mert a mesterséges intelligencia irreálisan szimmetrikus arcot generál, ami a valós életben sokszor kivitelezhetetlen. No, de visszatérve dr. Nora Nugent nyilatkozatához, azok az emberek, akik AI chatbotokat használnak irreális arcuk megalkotására, egyre gyakrabban jelennek meg tehát a sebészek rendelőiben olyan elképzelésekkel, amelyek hibátlan bőrt, élesen formázott arccsontokat, kifinomult orrot és szinte tökéletes szimmetriát követelnek, olyan elvárásokat, amelyek túl időigényesek, megfizethetetlenül drágák, és sok esetben fizikailag elérhetetlenek, állítják az orvosok. Míg az AI képes minden egyes pixelt kontrollálni, a sebészet biztosan nem működik ilyen mikroszkópikus részletességi szinten, állítja dr. Alex Karidis, egy nyugat-londoni sebész, írja az sg.hu. Sok paciens számára azonban ezek az elvárások jóval azelőtt kialakulnak, hogy egyáltalán találkoznának egy sebésszel. Mindkét orvos arról nyilatkozott egyébként, hogy milyen erőteljes pszichológiai hatása lehet a mesterséges intelligencia által generált képeknek a paciensek esztétikai ideájainak kialakításában. Dr. Nugent szó szerint azt nyilatkozta ezzel kapcsolatban, hogy amint meglátunk magunkról egy tökéletes képet, az egyszerűen beleég az agyunkba. A sebészek azt is hangsúlyozzák ennek a problémának a kapcsán, hogy egyébként a kozmetikai műtétek eredménye egyáltalán nem garantált, valamint az úgynevezett AI arc esztétikájában is észrevettek már visszatérő elemeket, különösen a túlzott szimmetriát illetően, ha valakinek csak pár milliméterrel mondjuk az egyik szeme feljebb van a másiknál, ezt ugye a mesterséges intelligencia másodpercek alatt képes módosítani, az életben viszont lehetetlen. És még egy érdekesség ezzel kapcsolatban, dr. Julián de Silva, egy kozmetikai sebész szerint bizony vannak már olyan plasztikai sebészek is, akik megdöbbentően látványos műtéti eredményeket osztanak meg a közösségi médiában, reklámozva ezzel magukat, miközben a képeket mesterséges intelligencia által generálják, vagyis olyas valamit reklámoznak, amit egyébként képtelenek produkálni.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: frissautó.hu.
3: Minden, ami az autódhoz kell.
2: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
3: csajos cuccok.
2: Mindened az autód.
3: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
2: frissautó.hu. Itt vagy már.
3: Motorosoknak is.
4: Ne engedje, hogy a hőség tönkretegye az utazást. A Regát BT segít, hogy autója klímája tökéletesen hűtsön a legforróbb napokon is. Vállaljuk személyautók és haszongépjárművek klímájának töltését, szakszerű javítását, az ózongenerátoros tisztítással pedig garantáljuk a friss és baktériummentes levegőt. Éljen a remek lehetőséggel, és készüljön fel a nyárra kényelmesen. Kérjen időpontot a 0630 963 0539-es telefonszámon. Szeretettel várjuk telephelyünkön, Jászteleken, a Dózsa György út 77 szám alatt. Regát BT. Hűsítő kényelem minden úton.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: A Jászság kedvencei. Éjjel-nappal.
3: Trio FM. Melletted szól.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén jöjjön a felhőkarcolós téma, amit még ígértem. Azt mondják, hogy a felhőkarcolók azért első ránézésre nem tűnnek túl biztonságosnak, még hogyha már a 20. század óta megszokta őket a szem, és megszokták őket az emberek. A valóságban egyébként ezek az építmények rendkívül stabilak, sőt, olykor sokkal biztonságosabbak, mint a hagyományos épületek. Van azonban egy apró, de annál érdekesebb részlet, amiről érdemes tudni. A felhőkarcolók szerkezete nagyon sokféle lehet, de van bennük egy ijesztő közös vonás, műszaki szempontból az épület szabadon kilenghet, sőt, kifejezetten jó, hogy kileng, írja a like.hu. Maga a rendszer, vagyis a felhőkarcoló szerkezete meglepően rugalmas. Egy igazán magas, nagyjából 300 méteres épület teteje erős szélben akár 2-3 métert is kilenghet anélkül, hogy a szerkezet összeomlana, vagy az anyag komolyabban elfáradna. Viszont ebből soha semmit nem vesz észre az ember, amely éppen a felhőkarcoló tetején áll, vagy legfelsőbb emeletéről nézelődik kifelé. Az egyetlen ok, amiért a felhőkarcolók nem lengenek ki olyan vadul, az az, hogy az emberek ezt túl veszélyesnek éreznék, azért a mérnököknek úgy kell megtervezniük a szerkezetet, hogy megakadályozzák a túlzott kilengést, vagy legalábbis észrevétlenné tegyék azt. Különben a magasházak lakói és látogatói idő előtt megőszülnének, és egy percet sem tudnának nyugodtan aludni. A mérnökök egy olyan rugalmas rendszert alkotnak, amikor felhőkarcolót alkotnak, amelyet különféle kompenzátorokkal mesterségesen stabilizálnak, hogy semlegesítsék a kilengés érzetét. Egyetlen felhőkarcoló sem teljesen mozdulatlan, csak úgy látjuk, tehát a mozdulatlanság illúzióját szándékosan hozzák létre az alkotók, illetve a mérnökök. Elméletben tehát egy ilyen épület gond nélkül kilenghet 2-3 métert úgy, hogy semmi baj nem esik. No, de nézzük, hogy hogyan érik el mindezt a mérnökök. Többféle műszaki megoldást alkalmaznak egyébként, például az úgynevezett szerkezeti merevítést, az épület merevségét növelik, hogy jobban ellenálljon a szélnek, bár az épületnek továbbra is kell egy kis mozgástér a hajlásra, a keresztirányú merevítésekkel el lehet érni, hogy kevésbé lengjen ki. Ez a megközelítés azonban egyébként nem mindig praktikus. Máskor úgynevezett hang

0: a modern felhőkarcolókban előfordul, hogy a legfelső szinteket falak és ablakok nélkül hagyják, így a szél egyszerűen átfúj rajtuk, ami csökkenti az épületre nehezedő szélnyomást, és ezáltal a kilengést is. Ez a trükk nem annyira az épület szerkezetét változtatja meg, hanem egyszerűen megelőzi magát a kilengést. Hát ennyit a felhőkarcolók titokzatos világáról, és ennyit már a tudomány világáról. Sok érdekességgel volt dolgunk ma is. Remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Most búcsúzom, én Strasser Andrea vagyok, de további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberi! Újra Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jászsági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó-Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Transz Jászsági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Napos koranyári idő várható. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Az oktatási miniszter egy interjúban azt mondta, a kompetencia mérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Lannert Judit szerint a rendszer az elitön kiválasztását szolgálja, ami inkább társadalompolitikai, mint oktatási kérdés. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét az orosz hatóságok szerint, közölte a BBC. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Ukrajna további támogatásáról egyeztet Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután kerül sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszkij személyesen tárgyaljon a békéről. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt közölte, hogy a kanadai járat október 24-ig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Emlékeztetett arra, hogy néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóőrsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. A főbb útvonalakon több jármű közlekedik. A legnépszerűbb vonalakon naponta, más útvonalakon egyelőre hétvégenként közlekednek a hajók. Idén 30 fürdő csatlakozott a Sulian Strandon programhoz. A Magyar Fürdőszövetség akciójában a következő két hétben élményszerű tanulással, játékos programokkal várják a diákokat. A program célja, hogy az iskolai oktatást áthelyezzék a fürdők területére, megkönnyítve ezzel a vakációik hátralévő néhány hetet. Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpokalja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. Több felé megélénkül a szél, A hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
0: És most kapcsoljuk a Trio FM konyháját.
7: Ez a Zamat.
0: Zamat!

97.7 Trio FM mellettet szól, és már indul is az amat. Köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és kívánok jó rádiózást és finomságokat az asztalra, minél vitamindúsabb ételeket. Ugye néhány héttel ezelőtt az eperről beszélgettünk, ezen a héten pedig a nyár első igazi zamatos gyümölcséről, a cseresznyéről váltunk szót, mert hogy a piros édes szemekből akár a konyhában is varázsolhatunk finomságokat, bár a helyzet az, hogy főzéshez gyakrabban használjuk a medgyet, azért cseresznyével is fantasztikus ínyenségek készülhetnek. No, jegyzetfüzeteket elő, fakanalat a kézbe, kössünk kötényt, nehogy befogja a cseresznye a szép kis ruhánkat, aztán irány a konyha!

Ez a Trio FM, és önök az Amatot hallgatják. A cseresznye a korai nyári gyümölcsök közül az egyik legcsábítóbb gyümölcs. Ennek a mézédes, mesefinom gyümölcsnek csaknem 1000 fajtája ismert. És valamennyinek ő sem minden bizonnyal az alig 1 cm-es átmérőjű gyümölcsöt termő erdei cseresznye, vagy vad cseresznye, amely a mai napig is szinte minden erdőben, tölgyesben megtalálható, bár ennek a bogyói meglehetősen savanyúak, egyébként nevezik madár cseresznyének is, de érdekes módon a kerti cseresznyét is szokás aviumnak nevezni, amely a latin avis madár szóból származik, amely arra utal, hogy a cseresznye a madarakra bízza magának elterjesztését, cserébe viszont finom gyümölcshúst ad nekik jutalmul. A vad cseresznyéből lassú szelekció eredményeként alakultak ki a mai fajták, és természetesen, mint minden gyümölcsből és zöldségből, érdemes ebből is minél többet fogyasztani, nem csak jelentős C-vitamin tartalma miatt, de azért is, mert igen sok benne a víz, 78-82%-a víz, úgyhogy nyár elején az egyik legkiválóbb szomjoltó, alacsony a kalóriatartalma is, viszont szénhidrát tartalma a többi gyümölcshöz képest legalábbis magas. Nem csak magát a gyümölcsöt fogyaszthatjuk, de a szárából tisztító, vízhajtó, méregtelenítő hatású teát is készíthetünk, sőt még a pattanásokat is segíthet elmulasztani ez a gyümölcs, illetve a gyümölcs szára is. A kutatások szerint pedig napi 4 kiló cseresznye fogyasztása igazoltan segít köszvény esetén, és az ízületi betegségek megelőzésében és kezelésében is. A vásárláskor arra figyeljünk, hogy lehetőleg érett szemeket vegyünk, ugyanis ez a gyümölcs sem utánérő, vagyis miután megvettük, már nem érik tovább, és mindenképpen olyat keressünk, amit a szárával együtt árulnak, nem csak azért, hogy a fülünkre tudjuk akasztani ezt a vicces gyümölcsöt fülbevalógyanánt, hanem azért, mert a száron tudjuk leginkább ellenőrizni a gyümölcs frissességét. Hazaszállításkor pedig, hogyha lehet, zacskó helyett inkább dobozba tegyük és úgy vigyük. Ezzel a gyümölcsel is ugye általában az a legnagyobb problémánk, mint például a mogyoróval, vagy a pattogatott kukoricával, vagy a sült krumplival, chipszel, hogy ha egyszer elkezdtük, akkor nem tudjuk abba hagyni, és gyakorlatilag észrevétlenül bekapkodunk belőle, akár fél kilót, egy kilót egy gyűltő helyünkben, de ez egyáltalán nem baj, nyugodtan fogyasszanak belőle minél többet, viszont nagy mennyiségű cseresznye elfogyasztása után egy ideig ne igyanak vizet. A cseresznye héján ugyanis találhatók élesztő gombák, ezeket pedig csak a tömény gyomorsabb képes azonnal elpusztítani, hogyha vizet küldünk utána, akkor az élesztő gomba erjedésnek indul, és puffadás, gyomorfájás lehet az eredménye. De a cseresznye nem csak a gyümölcse, hanem a fa alapanyaga miatt is hasznos, hiszen széperezésű, vöröses fája és gyökere van, amely értékes bútor alapanyag. És persze nem csak bútorok, de hangszerek is készülnek belőle. És hogy magából a gyümölcsből mi finomságok készíthetők, hát azt hamarosan elárulom önöknek, remélem velem tartanak. Hiába,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
3: Multifokális vagy irodai lencse?
2: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
3: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveglencseink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
2: Jászberény, Lehel vezértér 16.
3: Telefon 57 412 764.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most kapcsoljuk a

Ez a Zamat, a Trio FM gasztromagazinja, és benne a cseresznyéről beszélgetünk. Amikor az ember cseresznyét csemegézik, akkor ugye szépen összegyűjti a magot, és aztán azt úgy, ahogy van, egy az egyben kidobja. Hogyha tehetik, akkor inkább őrizzék meg a magokat, szépen tisztítsák le őket, aztán tegyék lemvászonba, télen nagyon jó hasznát fogjuk venni, ugyanis ha a kályhára, a fűtőtestre tesszük, átmelegszenek a cseresznyemagok, és utána fantasztikusan kiváló melegítő párnának tudjuk használni. Fülfájás, hasfájás, derékfájdalom esetén nagy hasznát vehetjük az ilyen párnáknak. Nagy hasznát vesztük a cseresznyének, hogyha egy finom, ízletes levest szeretnénk készíteni ebédre. Ez a gyümölcs a lukullusi lakomákon is jelen volt, és mi jut eszünk be ezekről a lakomákról? Hát természetesen a bőség, a gazdagság, na meg a bódító ízek. A levesünk egy kimondottan bódító leves lesz. Cseresznyelevest fogunk készíteni, de olyan cseresznyelevest, amiből a gyerekek nem ehetnek. Ennek elkészítéséhez ugyanis nem csak cseresznyét fogunk használni, de vörösbort is, mégpedig fél kiló cseresznyéhez másfél deci száraz vörösbort. Emellé adunk még másfél deci tejszínt, vagyis ugyanannyi tejszín kerül a levesünkbe, mint amennyi vörösbor, egy evőkanál finom liszt, fél citrom leve, egy kis darabka citromhéj, szintén egy pici darab fahéj, szegfűszeg, némi kristálycukor és egy csipet só, ez a hozzávaló. A gyümölcsöt megmossuk, leszárazzuk, kimagozzuk. A sót, a citromhéjat, a fahéjat, a szegfűszeget beleszórjuk 5 deci vízbe, 5 percig forraljuk, majd leszűrjük, a levet pedig visszaöntjük a lábasba, vagyis fűszerredukciót készítünk. A lisztből és a tejszínből habarást keverünk, a cseresznyét a fűszerezett lébe tesszük, és hozzáöntjük a citrom kifacsart levét, és annyi cukorral ízesítjük, hogy kellemesen pikáns maradjon az íze. Forralunk rajta egyet, még 5 percig kislángon főzzük, ezután hozzáadjuk a tejszínes habarást, még 5 percig forraljuk, szintén kislángon, és végül hozzáöntjük a bort is, leveszük a tűzről, és kihűtve tálaljuk. Az egészen biztos, hogy a vendégeink odáig lesznek érte, próbálják ki bátran. Egyébként gyerekeknek is készíthetik, de akkor ebben az esetben ne vörös bort tegyenek bele, hanem például vörös szőlőlevet, sima üdítőt, ne szénsavasot, ebben az esetben azonban cukor egyáltalán nem kell az ételbe. Jó étvágyat hozzá!

97.7 Trio FM melletted szól, és már indul is az amat. Köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és kívánok jó rádiózást és finomságokat az asztalra, minél vitamindúsabb ételeket. Ugye néhány héttel ezelőtt az eperről beszélgettünk, ezen a héten pedig a nyár első igazi zamatos gyümölcséről, a cseresznyéről váltunk szót, mert hogy a piros édes szemekből akár a konyhában is varázsolhatunk finomságokat, bár a helyzet az, hogy főzéshez gyakrabban használjuk a medgyet, azért cseresznyével is fantasztikus ínyentségek készülhetnek. No, jegyzetfüzeteket elő, fakanalat a kézbe, kössünk kötényt, nehogy befogja a cseresznye a szép kis ruhánkat, aztán irány a konyha!

0: helyi közélet és kultúra szintere. Hallgassa a Trió Mozaikot minden hétvégén.
1: Ismét nagy sikerrel rendezték meg az LVG Diákfilmfesztivált Jászberényben. A díjazott alkotásokat a Lehel Filmszínházban vetítették le. Nagy Tamás, az iskola pedagógusa, a fesztivál főszervezője rádiónknak elmondta, egyre több tanuló vesz részt a fesztiválon, amelyet immáron 8. alkalommal szerveztek meg. Ebben a tanévben több mint 30 filmet neveztek a gimnazisták a fesztiválra.
2: Ugye ez már a 8. alkalom, és a diákok minden évben ezen a kitüntetésen

0: Tehát napon jönnek, megnézik azt, hogy ők mit alkottak, és ez mindig olyan nagy örömmel tölti el nem csak a szervezőknek a lelkét, hanem az alkotóknak is a lelkét, és szerintem ez alapvetően az a indítatás, ami arra sarkalja a diákokat, hogy készítsünk újabb és újabb filmeket. Van olyan film, és most nem spoilerezek, amely úgy készült, hogy a srácok beültek a kocsiba, lementek 60-ba és vissza, és elkészült a film az oda-vissza alatt. De olyan is film is van, ami tudom, hogy hónapokig tartott a forgatás, ősszel kezdték, és leesett a hó, mire végeztek a forgatáson. Nem így fogalmazott a zsűri, amikor a díjakat kiasztó, hogy első, második, harmadik hely, inkább azokat domborítottuk ki, azokat az elemeket, amiktől jó az a film. Tehát ilyeneket mondok, például a legjobb krimi, a legjobb csapatmunka, a legjobb társadalmi üzenet. Szóval próbáltunk ilyen neveket adni a díjakat, és nem első, második, harmadik helyezettet. Most ebben az évben több mint 30 filmet kapott a zsűri, hogy megnézze. Sajnos csak 12 plusz egy filmet tudunk levetíteni, de ennél sokkal-sokkal több olyan film van, ami gyakorlatilag simán megállna a helyét. Nagyon bízunk benne, hogy azok a filmek is bemutatásra tudnak kerülni, akik most ezen a napon nem. Kaptunk lehetőséget a Jászkeret Nonprofit Kft-től és az újonnan megnyílt Hello Brain parkolóból, akik vállalták, hogy a nyári rendezvények alatt bemutatják a diákoknak a filmjeit a saját vetítéseik előtt.
1: Az LVG Diákfilmfesztivál zsűri elnöke Klacsán Gábor filmrendező operatőr kiemelte. A fesztivál története alatt egyre jobb és jobb alkotások születnek, és a diákok már történeteket mesélnek el, és több filmes műfajt is alkalmaznak.
2: Évről évre egyre több film készül. Így volt ez idén is. Én úgy gondolom, hogy nem csak több, de jobb filmet is láthatunk az idei fesztiválon, mint a tavalyin, ami nagyon nagy dolog. Van egy folyamatos fejlődés, van egy folyamatos javulás. Ami a legörvendetesebb, ugye ez egy sok éve folyó munka, ami történik a gimnáziumban. Azt látjuk, hogy évről évre egyre inkább az a tendencia, hogy történeteket mesélnek el a fiatalok. Nagyon széles volt a merítés, hiszen a dokumentumfilmektől a konkrét kisjátékfilmekig sok dolgot láthattunk. Nagyon jó eső volt megélni és értékelni azokat a filmeket, amelyek olyan problémákkal foglalkoztak, amelyek szerintem világszintű problémák manapság. Az AI térnyerése például, a telefonkezelési, viselkedési, szerintem súlyos történetek, amivel nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is küzdenek. Azt gondolom, hogy végtelenül sokszínű ez a fesztivál. Több mint 10 filmet díjaztunk. Ugye ez mindig nagyon nehéz kérdés, és soha nem akartuk azt a szűköstvényt járni, hogy 1, 2, 3 plusz egy külön díj, megvan a lehetőségünk, és megvan az a jó szándék is bennünk, hogy motiváljunk. Ennek okán stílusokat és irányzatokat is értékeltünk, tehát lett legjobb thriller, legjobb krimi, legjobb dokumentum. Igyekeztünk mindenben a jót és a fejlődést látni. Egyébként nagyon sok jót és nagyon sok fejlődést láttunk mindenben.
1: Az LVG Diákfilmfesztivál 12 díjazottja között van a Traktoros barátok című film, amely idén elnyerte a helyi televízió egykori kiváló néhai operatőréről, Betlendi Csabáról elnevezett díjat, amelyet ünnepélyes keretek között adtak át a család jelenlétében a filmfesztivál vetítéssel egybekötött díjátadóján. Az LVG Diákfilmfesztiválon levetítettek egy versenyen kívüli alkotást is, amit a Hamza filmműhely csapata készített Klacsán Gábor filmrendező irányítása mellett.
2: Közös Hamzás produkció, ez nem lesz versenyben. A fesztiválon, ez a fesztivál végén megtekinthető. Ez egy 20 perces kisjátékfilm, egy egészen más igényszinten. Ez egy nemzetközi bemutatkozásra szánt filmünk. Egy nagyon összetett, nagyon komoly munkával, de meglehetősen gyorsan megalkotott produkció, ami valahol a gimnáziumot is bemutatja. És én úgy gondolom, hogy azt a szintet mutatja be leginkább, amilyen szinten ők vannak. Ez a szint nagyon magas.
3: Tartson velünk a Trió Mozaikban, ahol a legfrissebb jársági információk és interjúk várják.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
4: Olyan? És most is visszajársz?
3: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
5: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's. A legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Napos, koranyári idő várható. Változatlanul hagyták hazánk államadós besorolását a nagy hitelminősítők. Törvénymódosítással kezdődik a közmédia átalakítása. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő, idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét az orosz hatóságok szerint, közölte a BBC. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt közölte, hogy a kanadai járat október 24-ig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfit gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. A magyar hatóságok tavaly év elején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóőrsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. A főbb útvonalakon több jármű közlekedik. A legnépszerűbb vonalakon naponta, más útvonalakon egyelőre hétvégenként közlekednek a hajók. Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpokalja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. Több felé megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most!
10: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Ez a Trio FM, és itt a Zamatban ma a cseresznye került terítékre. Na hát a cseresznyét nem csak édességek elkészítéséhez használhatjuk, de természetesen, mint ahogy a legtöbb gyümölcsel, húsételeket is feldobhatunk vele. Például a csirkemell mellé egészen kiváló, de kacsát, sőt marhasültet is tálalhatunk cseresznyével. A következő csirkemelles cseresznyés receptünk köz 4 fél csirkemell filé szükségeltetik, és 80 deka cseresznye. Emellé 2 evőkanál vajat, 2 evőkanál cukrot, egy kis darabka fahéjat és 3-4 szem szegfűszeget használunk. Először is a csirkemelleket megmossuk, lecsepegtetjük, szárazra törölgetjük, és bedörzsöljük mindkét oldalukat sóval és borssal. Ezután jöhet a cseresznye, amíg a hús áll és pálcolódik egy kicsit a sóval, borssal, addig a cseresznyét megmossuk, kimagozzuk, majd előmelegítjük a sütőnket. A vajat egy serpenyőben felforrósítjuk, és a csirkemell szeletek mindkét oldalát szép pirosra sütjük benne, aztán tűzálló tálba fektetjük a húsdarabokat, köréjük rakjuk a cseresznyét, megszorjuk az egészet cukorral, mellé dobjuk a fahéjat, szegfűszeget, meglocsoljuk a sütésből visszamaradt zsíradékkal, ennek a sósságára, fűszerességére szüksége van még a húsnak, aztán betoljuk a sütőbe, és 20 perc alatt szép pirosra sütjük az egészet. Ezek után a csirkemelleket szeletekre vágjuk, és a vele párolt cseresznyével együtt lehet tálalni. Nagyon különleges élmény ennek az ételnek az elfogyasztása, hiszen egyszerre édes és egyszerre sós, egyszerre gyümölcsös és egyszerre húsos, nagyon könnyű ebéd vagy vacsora. És még csak köret sem kell hozzá, hiszen köretnek ott van a cseresznye. Remélem, hogy kipróbálják.

97.7 Trio FM melletted szól, és a jársek kedvencei között nagyon finom és zamatos gyümölcsöt használunk alapanyagként. A zamatban a cseresznyét. Hoztam önöknek természetesen már a desszerteket is, hiszen a cseresznyéből azért mégiscsak elsősorban édességek készíthetők, nem is akármilyen édességek. Nagyon szeretem a palacsintát gyakorlatilag minden formában, akár föltekerve, akár háromszögre hajtva, akár torta formába összerakva egymásra. A palacsintákat úgyis nagyon-nagyon kedvelem, na hát ilyen formában fogjuk elkészíteni a cseresznyés rakott palacsintánkat. Ezt az ételt egyébként érdemes akkor elkészíteni, amikor még van eper, de már van cseresznye, mert a két gyümölcs egyszerre is használható ehhez az édességhez. Na lássuk, hogy hogyan készül ez a rakott palacsinta. Természetesen palacsintát kell sütnünk hozzá, 6 darab elegendő, de aki ügyes, akár 12 darabos palacsinta tornyot is építhet. Szóval szépen kisütjük a palacsinta tésztát, lehetőleg egy picikét vastagabbra hagyják a palacsintákat, kell, hogy legyen egy kis teste is a tortánknak, ne csak töltelékből álljon. A töltelék egyébként 3 deci tejszínből, 3 púpozott tevőkanál cukorból, 2 csomag vaníliás cukorból, 1 tejáskanál zselatinból és 1/2 kiló kimagozott cseresznyéből áll. A 3 deci tejszínbe beleszórjuk a cukrot és a vaníliás cukrot, és keményre verjük a habot. A zselatint kevés vízben feloldjuk, hogyha kihűlt, akkor összeforgatjuk a tejszínhabunkkal. Aztán a kihűlt palacsintákat szépen egymásra rétegezzük, még pedig olyan formán, hogy leteszünk a tányér aljára egy darab palacsintát, azt megkenjük a tejszínhabbal, ráfektetjük a második palacsintát, azt is megkenjük tejszínhabbal, és megszórjuk a kimagozott, esetleg félbevágott cseresznyével, vagy a cseresznyével és eperrel. Aztán megint egy palacsinta, megint egy réteg tejszínhab, megint egy palacsinta, és megint egy réteg tejszínhab és gyümölcs. Tehát csak minden második rétegre teszünk a gyümölcsből. A tetejét pedig ennek az édességnek is megszórhatjuk porcukorral, és elfogyaszthatjuk az egészet jó étvágyal, akár egy ültőhelyünkben. Somebody call 911, shawty fire burning on the dance floor. What's up, Kwan? Kingston!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
3: Multifokális vagy irodai lencse?
2: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
3: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveg lencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
2: Jászberény, Lehel vezértér 16.
3: Telefon 57 412 764.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Önök a Trio FM-et hallgatják, és benne a zamatot, amelynek egy igazán édes gyümölcs az alapanyaga, a cseresznye. És ha már belekezdtünk a desszertekbe, akkor javaslom, maradjunk is még egy kicsit az édességeknél. A következő recept a cseresznyés pite receptje lesz. Ehhez 30 dekányi kell a gyümölcsből, 45 dekányi lisztet fogunk még használni, valamint 2 darab tojást, 2 deka élesztőt, 4 deka vajat, fél liter tejet, 4 dekányi, ez kb. 2 evőkanálnyi cukrot, egy kis citromhéjre szeléket, egy csipet sót, 25 deka durvára vágott diót, és vajat a tepsi kikenéséhez. Fölfuttatjuk az élesztőt 1 deci langyos tej és cukor keverékében, közben a lisztet egy mély tálba szitáljuk, a közepében mélyedést készítünk és oda tesszük a tojások sárgáját, a megolvasztott vajat, a cukrot, a citromhéjre szeléket és egy csipet sót, majd ráöntjük az élesztős tejet, és még annyi kézmeleg tejet, hogy lágy galuskatészta-szerű masszát kapjunk. Ezt fakanállal verve egy neműre szépen kidolgozzuk. Amikor teljesen sima a tésztánk, akkor a tojások fehérjét kemény habbá verjük egy csipet sóval, és óvatosan beleforgatjuk a lisztes masszánkba. Aztán körülbelül 1 órán át hagyjuk kelni a tésztát. Hogyha pedig megkelt, akkor előveszünk egy tepsit, azt kékenjük vajjal, beleöntjük a masszánkat, a tetejét megszórjuk kimagozott cseresznyével, majd meleg helyen újra megkelesztjük, aztán betoljuk a piténket az előmelegített sütőbe is, mindössze fél óra alatt készre sütjük az egészet. Melegen is tálalhatjuk, de hidegen is kiváló. Hogyha melegen kerül az asztalra, akkor javaslom, kínáljanak mellé vaníliasodót.

Ez a Trio FM, és benne végére értünk az amatnak. Én kívánok az elkészült finomságokhoz önöknek jó étvágyat, és szívből kívánom, hogy sok-sok cseresznyénk teremjen az idén, hogy az összes ételt ki tudjuk belőle próbálni, de azért maradjon annyi, hogy bőven tudjuk eszegetni magában is ezt a gyümölcsöt, mert úgyis nagyon-nagyon finom és rendkívül egészséges a magas vitamin és ásványi anyag tartalma miatt. Na hát még egyszer jó étvágyat kívánok a finomságokhoz, és persze további kellemes rádiózást. Én Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel. Jövő héten találkozunk.

0: A helyi közélet és kultúra szintere. Hallgassa a Trió Mozaikot minden hétvégén.
1: Ez a Trió FM, a Jászság Rádiója. Katonai tiszteletadással vettek végső búcsút a II. Világháború áldozataitól a Szent Imre temetőben, ahol átadták a megújult katonai parcellát. A Jászberényi és környékbeli harcok, illetve a hadifogolytáborok elhunyt magyar és német katonáinak emlékét mostantól 22 kereszt és 2 gránit emlékmű őrzi. A 3 évig tartó példaértékű összefogás eredményeként 133 elesett hős maradványait tárták fel és helyezték végső nyugalomra, visszaadva ezzel a méltóságukat. Kisnémetné királyi összeállítását hallják.
2: Katonai tiszteletadás mellett átadásra került a megújult II. Világháborús katonai parcella a Jászberényi Szent Imre temetőben. Marús Roland, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum ezredes parancsnoka, illetve Budai Lórát Jászberény polgármestere mondtak megemlékező beszédet a II. Világháborús hősi emlékmű avatásán. A rendbehozott katonai parcellában, a Jászberényben és környékbeli harcokban elesett, a hadikórházakban, illetve hadifogolytáborokban elhunyt magyar és német katonákat temették el. Az előzetes feltárás a Hadtörténeti Intézettel, a Városvédői Szépítő Egyesülettel és az önkormányzattal együttműködve valósult meg, melynek során 133 testet sikerült kiemelni. Közülük csupán 3 honvédről sikerült megállapítani a személy azonosságukat. Az újratemetés során 22 mészkőből készült kereszt és 2 hármas halmos neveket tartalmazó gránit emlékmű tiszteleg az elhunyt hősök emléke előtt. Budai Lórán polgármester beszédében felidézte, hogy a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum 3 évvel ezelőtt kereste meg az önkormányzatot, hogy feltárják és méltó módon rendezzék a katonai sírhelyeket Jászberényben.
3: Magyarországon a II. Világháborúban több mint 350 ezer katona vesztette életét, és közülük közel 150-re itt emlékezünk ma. Közel 150 ember, akiről szinte nem tudtunk semmit. Mégis vigyáztunk rájuk és őriztük álmaikat. És hogy ne maradjanak örökké a néptelenség homályában, 2023-ban én már 3 esztendeje fölkeresett bennünket a Hadtörténeti Intézet Múzeumon, amiért nagyon nagy köszönet jár ezúton is. De tudjuk meg, hogy kik ők, és kapják vissza nevüket, becsületüket. 3 évi munka 2 különböző felvonásban. A 133 embernél még több név került föl márvány tömbökre, ami azt jelenti, hogy jóval több ember nyugszik itt, mint amit akár korábban feltételeztünk. 186 név, akit hiába vágtak haza, aki életét adta a hazáért, még akkor is, hogyha lehet, hogy nem mér neki harcban, hanem hadifogói táborban, de mégiscsak 186 ember, akit gyermeke, édesapja, nagyapja hiába vágt haza, és én azt gondolom, hogy ezzel a mai nappal hazatértek. Én nagyon-nagyon köszönöm a kezdeményezést, az anyagi támogatást, hiszen mondjuk ki, hogy ez közel 8 millió forintjában került. Ez a mai nap, hogy itt lehetünk. Valóban egy társadalmi összefogás történt itt. A minisztérium részéről, az önkormányzat részéről, a diákok részéről, a tanárok részéről, a vállalkozók részéről, és mindenki részéről, aki ebbe csak egy kicsikét is beletett.
2: Maruzsa Roland, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum ezredes parancsnoka beszédében emlékeztetett. Generációk nőttek fel a II. Világháború óta, de a kollektív tudatban mégis élénken él a világégés emlékezete. Minden nemzet erkölcsi feladata, hogy ápolja és őrizze hősi halott katonáinak emlékét.
4: Itt ma azokra a katonákra emlékezünk, akiknek Jászberényben a Szent Imre temető lett a végső nyughelye. Hosszú közös munka eredménye, hogy itt állhatunk a szépen falított katonai parcellában, és méltóan emlékezhetünk az elesett katonákra. A parcellában a korabeli veszteséget dokumentumok szerint a környékbeli harcokban elesett, valamint a városban működő hadikórházokban, illetve hadifogolytáborban elhunyt magyar és német katonákat temettek el. De az itt nyugvó fontos létszámáról nem állt rendelkezésre információ. A városvezetéssel és a Jászberényi Városvédői Szépítő Egyesülettel történt előzetes egyeztetés után 2023 áprilisában kezdtük meg a feltárást. A munka során 6 temetési sorban 27 egyéni sír, 22 tömegsír tártak fel a munkatársak, és összesen 133 fő földi maradványát sikerült kiemelni és dokumentálni, köztük 2 német katonáit is. A parcella újraépítése 2 ütemben valósult meg, amelyet a Városvédő és Szépítő Egyesület, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum pénzügyi és szakmai

0: hatótársággal hajtott végre. A parcellában 2024-ben 22 darab mészkőből készült kereszt, a parcella közepén húzódó 18 méteres járda, majd 2026-ban két darab úgynevezett hármas halmos alakú gránit emlékű került kihelyezésre, és ezekre kerültek föl a katonáknak a nevei. Ez a parcella pedig ebben a formájában most már méltó teret, módot és lehetőséget ad arra, hogy a kegyeletet lerohassuk az itt eltemetett katonák előtt.
1: Tartson velünk a Trió Mozaikban, ahol a legfrissebb jársági információk és interjúk várják.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberi! Újra Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Aréna udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs Parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13 szombat este 9 óra Jépi Aréna udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
3: Gazdálkodók, kertbarátok, figyelem! Újra megnyitott a kapuit az Agrodiscont Jászberényben, a Kossuth Lajos úton a festékbolttal szemben. Vetőmagok, növényvédőszerek, műtrágyák és minden, ami a sikeres gazdálkodáshoz kell. Most kibővített kínálattal és szakértő segítséggel várjuk Önöket. Agrodiscont. Földtől a kiskertig. Együtt növekedünk. Jászberény, Kossuth Lajos út 44.
4: Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, valamint szombaton 8 és 12 óra között.
5: Ez volt a reklám.
6: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
7: A TUFM hírei.
8: Napos koranyári idő várható. Új vizsgálatot ígér a honvédelmi miniszter az újdörögdi kézi gránát baleset ügyében. Súlyos ukrán drón támadás érte Szentpétervárt és környékét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Új vizsgálatot ígér az újdörögdi kézi gránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. A tárcavezető közölte, vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. A miniszter azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek neveléséért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Tovább tárgyalhat a szerb olajtársaság orosz tulajdon részének megvásárlásáról a MOL. Erre kapott engedélyt a Magyar Olajtársaság Washingtontól. A tranzakcióval a MOL elkerülhetné az orosz olajra kivetett amerikai szankciókat. A vállalat szerint az elmúlt hetekben jól haladtak az egyeztetések, és a következő másfél hétben véglegesíthetik a vételt. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét az orosz hatóságok szerint, közölte a BBC. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Újabb iráni drónokat lőtt le az amerikai hadsereg a Hormuzi szoros térségében. Amerikai közlés szerint a két pilóta nélküli eszköz veszélyt jelentett a nemzetközi tengeri forgalomra. Az amerikai középső parancsnokság hangsúlyozta, hogy továbbra is készen áll az iráni támadások elhárítására. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóőrsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. A főbb útvonalakon több jármű közlekedik. Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpokalja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. Többfelé megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás. Mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Napos kora nyári idő várható. Új vizsgálatot ígér a honvédelmi miniszter az újdörögdi kézi gránát baleset ügyében. Súlyos ukrán drón támadás érte Szentpétervárt és környékét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek neveléséért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Új vizsgálatot ígér az újdörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszinszendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. A tárcavezető közölte, vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. A miniszter azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között. A migrációs paktum elutasítására szólítja fel a kormányt a Fidesz. Az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója közölte, a kabinet még ma jelentse be, hogy Magyarország nem hajtja végre a június 12-én hatályba lépő uniós szabályozást. Havasi Bertalan szerint a magyaroknak joguk van eldönteni, kikkel kívánnak együtt élni. A felvetésre reagálva Magyar Péter miniszterelnök azt kérdezte, hogy az előző kormány miért nem akadályozta meg a paktum elfogadását az Európai Unióban. Súlyos ukrán drón támadás érte Szentpétervárt és környékét. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Közben orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítmény épületébe a használaton kívül álló csernobili atomerőmű közelében. Ukrán közlés szerint a sugárzási szint stabil és a biztonságos határértéken belüli. Már lehet jelentkezni a Mogyoródi Militári Tábor nyári turnusaira. A 10 és 18 év közötti fiatalok számára szervezett egyhetes tábor június 21-én indul, és katonai körülmények között kínál honvédelmi, rendészeti és sportprogramokat. Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpokalja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. Többfelé megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
7: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 18. Tatai Patara, törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzger Viki, Nagy Bogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei felületet.

0: Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
1: Multifokális vagy irodai lencse?
0: Fényes sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
1: Válasz látásszakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
0: Jászberény, Lehel vezértér 16.
1: Telefon 57 412 764.
2: Ez volt a reklám.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Melletted.
3: Melletted szól.
2: Rio FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberi! Újra a Parnograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Parnograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs Parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-per A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Marad a kellemes kora nyári idő. Szentpétervárt támadták az ukrán drónok. Újra vizsgálják a kézigránát balesetet. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közölte, hogy az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Közben orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítmény épületébe a használaton kívüli csernobili atomerőmű közelében. A támadás idején üres volt az építmény. 6 hónapra szóló több mint $500 milliárd tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed. A Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a 500 000-et. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi miséjén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. A pápa egyhetes spanyolországi látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt a madridi szabadtéri mise és az azt követő úrnapi körmenet. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyerekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, hogy az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. A tárcavezető utalt rá, hogy vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. A honvédelmi miniszter azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között. A maihoz hasonló napos idő várható holnap is, kevés fátyol felhővel. Ma délután az északkeleti tájakon holnap néhol elszórtan fordulhat elő záporzivatar. Délután többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 11-17, holnap napközben 27-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
3: Multifokális vagy irodai lencse?
2: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
3: Válasz látásszakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
2: Jászberény, Lehel vezértér 16.
3: Telefon 57 412 764.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Trio FM.
5: Ez a Trio FM.
0: Trio FM. Melletted szól.

0: get the party lit.
1: Kilencvenhét hét Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a kellemes koranyári idő. Szentpétervárt támadták az ukrán drónok. Újra vizsgálják a kézigránát balesetet. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Közben orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítmény épületébe a használaton kívüli csernobili atomerőmű közelében. A támadás idején üres volt az építmény. 6 hónapra szóló több mint fél milliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed. A Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a 500 000-et. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi miséjén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. A pápa egyhetes spanyolországi látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt a madridi szabadtéri mise és az azt követő úrnapi körmenet. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyerekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, hogy az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. A tárcavezető utalt rá, hogy vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. A honvédelmi miniszter azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között. A maihoz hasonló napos idő várható holnap is, kevés fátyol felhővel. Ma délután az északkeleti tájakon holnap néhol elszórtan fordulhat elő záporzivatar. Délután többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 11-17, holnap napközben 27-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Töltse a hétvégét a Trió délutánnal. A Trió FM zenés információs műsorával.
1: Ez a Trió FM a Jelseg rádiója. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége átfogó reformcsomagot juttatott el a kormányzathoz, amely érinti a települések forrásait, a gépjárműadó kérdését és a jövőbeli feladatmegosztást is. A részletek már is következnek Kisnémetné királyi összeállításából.
2: Eldőlt, mikor kezdődhet el a munka a magyar önkormányzati rendszer átalakításáról. Lőrincz Viktória, vidék és településfejlesztési miniszter az önkormányzati érdekszövetségekkel egyeztetett. A tárgyalásról beszámoló Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke elmondta, 7 országos önkormányzati szövetség vett részt a megbeszélésen, ahol a minisztérium megismerte a szövetségeket, és a kormányzat kifejezte a szándékát, hogy partnerséget és együttműködést kíván az önkormányzati szövetségekkel. Komplett reformcsomagot vitt az Önkormányzatok Szövetsége a kormánynak. Ez tartalmaz sürgős, még ebben az évben döntést igénylő kérdéseket, és része egy közép- és hosszú távú stratégia is az állam és az önkormányzatok közötti feladat és forrás megosztásról. Június 2. felében kezdődnek a formális egyeztetések a kormányzat és az önkormányzatok között. A találkozót megelőzően sajtótájékoztatón ismertette a Magyar Önkormányzatok Szövetsége az álláspontját és javaslatait. Eszes Béla, a szövetség társelnöke, János Ida polgármestere arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy a kormányzati támogatások rendszerét kell újravizsgálni, újraosztani, esetleg a személyi jövedelemadó helyben maradó részét visszahozni, ez egyfajta kiszámíthatóságot jelentene az önkormányzatoknak.
3: A legnagyobb településtől a legkisebbekig igyekszünk az önkormányzati érdekeket képviselni, és ebben ugye a 3178 magyar önkormányzatból elmondható, hogy több mint 3000 önkormányzat az 10000 lakos alatti, és több mint 2800 önkormányzat az 5000 lakos alatti kategóriába tartozik. Na már most ezek az önkormányzatok is a mindennapi életüket abból a költségvetésből biztosítják, amelyet a kormányzat, illetve amit saját bevételek alapján tudnak beszerezni. A saját bevételek azért azoknál az önkormányzatoknál a kicsiknek legalább 90%-át képezik, akik nagy ipari parkkal és nagyobb ipari működésből származó bevétellel nem rendelkeznek. Nekünk is meg kell élnünk, és ehhez bizony a kormányzati támogatások rendszerét kell újravizsgálni, újraosztani, esetlegesen a személyi jövedelemadó helyben maradó részét visszahozni, amelyre az elmúlt 36 évben azért nagyon markáns példa volt és lehetőség volt. Ez egyfajta kiszámíthatóságot jelentene az önkormányzatoknak. Nem beszélve arról, hogy minden a legkisebb közösség is jobban motiválható, ha az emberek érzik, hogy az ő saját adóforintjaiknak egy része is ott marad a településen, és ebből tudnak az adott település önkormányzata a választott vezetők, akiket ugyanúgy 9,5 millió magyar ember választ, ebből tudnak gazdálkodni, és ebből tudják lehetőség szerint az ott lakók részére a legjobb önkormányzati működés biztosítani.
2: Eszes Béla arról is beszélt a sajtótájékoztatón, hogy a javaslat csomag része a gépjármű adó elvonásának felülvizsgálata, lehetőség szerint ebben a 4 éves ciklusban ez 100%-ban kerüljön vissza az önkormányzatainkhoz, fogalmazott a polgármester, ezt a forrást az utak javítására fordítanák a települések.
3: Javaslatunkban szerepel az is, hogy vizsgálják felül a gépjármű adónak az elvonását, ami 2 részletben került el a településeinktől, és lehetőség szerint ebben a 4 éves ciklusban ez 100%-ban kerüljön vissza az önkormányzatainkhoz, ugyanis a legkisebbeknél a közlekedés biztosítása, az utak javítása, a kátyúzás nem végezhető el a jelenlegi finanszírozási rendszerekből. A gépjárműadót pontosan, ha kötelezően erre használnák az önkormányzataink, akkor egy megfelelő alapot biztosítana arra, hogy a helyben lévő gépjárművek után a lakosok részesüljenek, illetve beszálljanak abba a műveletbe, amit az önkormányzatok a saját területükön útjavításba, közlekedés biztonság javításába tudnak belerakni.
2: Eszes Béla, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke, János Ida polgármestere a szövetség sajtótájékoztatóján arról is szólt, hogy javaslatai között az is szerepel, hogy kerüljön teljes átalakításra az önkormányzatok rendkívüli támogatási rendszere.
3: Nagyon jó lenne, hogyha a sokat szidott és az elmúlt időszakban többször átírásra került rendkívüli kiegészítő támogatás, amelyet régebben neveztünk önhikinek is, rendszere átalakulna, ugyanis nem tartható az tovább, hogy az önkormányzatnak magának 60-90 napos kifizetetlen számlákkal kell rendelkeznie ahhoz, hogy plusz finanszírozást kaphasson. Ezzel egyfajta körbetartozást is indítottunk el az elmúlt időszakban, nem beszélve arról, hogy abszolút átláthatatlan volt, hogy még ha a szolidaritási hozzájárulásból is nevezték meg, de a központi költségvetés mennyit is osztott vissza a legrászorultabb önkormányzatok részére, úgyhogy javasoljuk ennek a teljes átírását. Ma már egyébként mindent tudnak rólunk az ASP rendszeren keresztül, nincs olyan, hogy valamely önkormányzatról ne tudna a központi költségvetés pontosan mindent. Valós partnerséget és valós érdekképviseletet szeretnénk önkormányzatainknak, amelyekben a legkisebbek is el tudják helyezni magukat. És tulajdonképpen ez jelenteni az önkormányzatainknak a szabadságát, az autonómiáját, amelyre mindenképp szükségünk lenne.
2: Eszes Béla szerint az elmúlt 10-16 év híres volt arról, hogy hűbéri rendszerek működtek a térségekben. Jó lenne, ha az a sok vizsgálat, amit a kormányzat indított, kiterjedne arra is, hogy mely önkormányzatok voltak azok, amelyek politikai üldöztetés áldozataként hátrányba kerültek. Ezeknek a jóvátételét is szeretnék kérni, valamint az önkormányzatok fenntartói önállóságát akár társulási formában is az intézményi rendszerekben, mondta Eszes Béla, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke János Ida polgármestere a szövetség sajtótájékoztatóján.
3: Kérnénk azt, hogy a szubszidiaritás elve alapján, amit helyben el tudunk önkormányzatként végezni, vagy helyben fent tudunk tartani intézményszolgáltatást, azt tarthassuk fenn és végezhessük el, akár önállóan, akár társulásos formában, vagy akár valamely járásközponttal együtt tevékenykedve. Voltak erre is nagyon jó példák, és ezek a példák most is hasznosíthatók lennének. És nem utolsó sorban, az elmúlt 10-16 év híres volt arról, hogy a hűbéri rendszerek azok a térségekben működtek, így a mi térségünkben is, a járságban is, és jó lenne, hogyha szintén az a sok vizsgálat, amelyet most a kormányzat indított, kiterjedne arra is, hogy mely önkormányzatok voltak azok a legkisebbektől a legnagyobbakig, amelyek valamely politikai üldöztetés áldozataként finanszírozásban, fejlesztésben hátrányba szorultak 10-16 éven keresztül, és ezeknek a jóvátételét is szeretnénk kérni a kormányzattól, mint sürgető feladat. És a legfontosabb az élni és élni hagyni elve, amelyet kérnénk a kormányzattól.
0: Friss hírek és a járság kedvencei hétvégén is. Trió délután.

0: Balaton parton.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ne engedje, hogy a hőség tönkretegye az utazást. A Regát BT segít, hogy autója klímája tökéletesen hűtsön a legforróbb napokon is. Vállaljuk személyautók és haszongépjárművek klímájának töltését, szakszerű javítását, az ózongenerátoros tisztítással pedig garantáljuk a friss és baktériummentes levegőt. Éljen a remek lehetőséggel, és készüljön fel a nyárra kényelmesen. Kérjen időpontot a 0630 963 0539-es telefonszámon. Szeretettel várjuk telephelyünkön, Jászteleken, a Dózsa György út 77 szám alatt. Regát BT. Hűsítő kényelem minden úton.
4: Ez volt a reklám.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

jó helyre kapcsolt. Ez a Trió délután, ahol a legjobb dalok és friss hírek várják minden hétvégén 12 órától a Trió FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberi! Újra Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Aréna udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Aréna udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
3: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
4: Multifokális vagy irodai lencse.
3: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse.
4: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
3: Jászberény, Lehel vezértér 16.
4: Telefon 57 412 764.
5: Ez volt a reklám. A Trio FM hírei.
6: Napos koranyári idő lesz. Súlyos merénylet történt Izraelben. Különleges régészeti feltárás kezdődött az Alföldön. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Fegyveres terrortámadás történt Izraelben. A lövöldözésben egy ember életét vesztette, és öten megsebesültek. A merénylő 4 különböző helyszínen támadt, agyonlőtt egy 35 éves ember Cisjordániánál. Két férfit súlyos, 3 másik embert pedig közepesen súlyos állapotban vittek kórházba. Az elkövetőt végül agyonlőtték. Ismét előrehozott parlamenti választást tartanak Koszovóban azután, hogy a parlamentnek nem sikerült határidőn belül új köztársasági elnököt választania. A mintegy 2 millió választópolgár a 120 fős törvényhozás összetételéről dönt. A legutóbbi tavaly decemberi előrehozott választást a kormányzó baloldali nacionalista önrendelkezés nyerte meg, és a mostani közvéleménykutatások szerint ismét ez a legesélyesebb párt. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi miséjén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leó pápa hangsúlyozta, a hívőknek ki kell lépniük az önzésből és a közönyből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját választóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. Tovább tárgyalhat a szerb Nizs olajtársaság orosz tulajdon részének megvásárlásáról a MOL. A Magyar Olajtársaság az előző május 22-én kiadott engedély lejárta után kapott hosszabbítást Washingtontól. A MOL az év elején jelezte, hogy megvásárolná az orosz tulajdon részt a szerb olajtársaságban, ezzel pedig elkerülhetők lennének a washingtoni szankciók. Egyedülálló szarmatakori település részletet tártak fel a Bács-Kiskun megyei Vaskút határában. A Tűr István Múzeum régészei egy építkezés előtti ásatás során lakóházak alapjait, egy kutat és több füstölő kemencét is feltártak. Az 500 négyzetméteres kiemelt jelentőségű védett régészeti lelőhelyen használati kerámia tárgyakat is felleltek. Véget ért a 31. Aldi női futógála a Városligetben. Több mint 10 000-en neveztek, a résztvevők 7 táv közül választhattak, és akár váltó, családi futáson vagy gyalogláson is indulhattak. Kocsis Árpád, a Budapest sportiroda ügyvezetője elmondta, hogy több mint 700 településről érkeztek a résztvevők, és sokan voltak közöttük 60 év fölöttiek. A maihoz hasonló napos idő várható holnap is kevés fátyol felhővel. Ma délután az északkeleti tájakon holnap néhol elszórtan fordulhat elő záporzivatar. Délután többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 11-17, holnap napközben 27-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
8: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trió délután, ahol a zene és a helyi információk találkoznak.
1: Ez a Trió FM, a Jászság rádiója. Közösségi összefogással szépült meg a környezet a Jászberényi Réhely utcában. Egy Európai Uniós program keretében a helyi diákok növényültetéssel vettek részt olyan korszerű bioszűrőrendszer kialakításában, amely hatékonyan gyűjti és szűri az esővizet. Már is következnek a részletek Kisnémetné királyévától.
2: Közösségi eseményre került sor Jászberényben a Réhely utcában, az Interreg Central Europe program keretén belül, amely az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg Jászberény több helyszínén. A projekt során az Egymi diákjai az utca egyik árok szakaszán megvalósuló úgynevezett bioszvél módszer kivitelezési munkájához kapcsolódó növényültetésen vettek részt. Bárcinék Kulcsár Júlia intézményvezető.
3: Mi nagyon nagy gondot fordítunk a környezeti nevelésre, a fenntarthatóság pedagógiájára, és működtettünk ökoszakköröket, ökocsoportokat, ami keresztül a gyerekek elsajátíthatják, hogy hogyan tudnak segíteni a környezetért, mit tudnak tenni ők maguk is. És talán ez az egyetlen egy olyan igazi pont, amiben maximálisan kiteljesedhetnek, és tulajdonképpen olyan sikereket érhetnek el, mint a többi gyermek. Mi iskolakertet is működtetünk az intézményben, és az iskolakertünkben különféle növényszaporításokat végzünk, és ezekből a növényekből a gyerekek hazavisznek, elültetik, és ők pedig otthon vállalnak felelősséget érte. Azon kívül az iskolánk profiljába vág még, hiszen a készségfejlesztő iskolában moduláris képzés folyik, és ott kert és parkápoló, növénytermesztő, udvaros modulokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek, és ezért is tettem én arra ígéretet, hogy a most elültetett növényekért felelősséget fogunk vállalni, és mint egy védnökséget, és a gyerekeknek gyakorlóhelyként is szolgálni fog ez a terület, és én bízom benne, hogy az itt élő lakosság is kedvet kap ahhoz, hogy óvja és védje a környezetét.
2: Az eseményen Budai Lóránt polgármester is köszönetet mondott a programban résztvevőknek.
4: Egy polgármester egy város életében azért vannak olyan döntések, lépések, amelyek hosszú távon hozzák meg az eredményt, és azt hiszem, hogy egy jó polgármester legalábbis azt gondolom hosszú távon tervez, és nem csak választástól választásig szeretné jó döntéseket hozni. Na ez is egy ilyen, hogy volt egy lehetőségünk, amit köszönök szépen Zsuzsáiknak és mindenkinek, aki a hivatalban segített ebben, hogy igyekezzünk az egyre kevesebb csapadék vízzel valamit tenni, hogy kicsikét tegyünk a környezetünkért. És előre is köszönöm a felajánlás, hogy a gondozásban is segít az iskola, az utolgondozás is legalább olyan fontos.
2: A Réhely utcában megvalósuló projekt lényege, hogy növényzettel, talajjal és kavics ágyjal tisztítja és szikkasztja az esővizet, tulajdonképpen egy olyan növényesített árok, amelynek feladata esővíz összegyűjtése és megszűrése, helyben tartása és ezzel a csatornahálózat terhelésének csökkentése, mondta a rádiónak Alvári Csaba főépítész, aki arról is beszámolt, hogy egy nagyszabású, másfél éve futó programról van szó, melynek egyik eleme a Fehértői útnál megvalósuló beruházás volt.
5: Ez a projekt úgy néz ki, hogy több tevékenységből áll, ahol most vagyunk és amit ma csinálunk, ez gyakorlatilag már záró aktusa, ezt megelőzte még a Fehértői úton. Az a bizonyos vízmegtartó tó, vagy inkább területnek a létesítése. Most pedig a Réhely utcában vagyunk, és itt a csapadékhoz elvezető árok szélesítésével, illetve részleges talajcseréjével és növényesítésével fogjuk az állapotot létrehozni, ami olyan közeget biztosít, ahol a csapadékvíz jobban be tud szivárogni. Tehát minden ilyen lépésünk a Fehértúji úti is, mert ez is azt a célt szolgálja, hogy a csapadékvízből lehetőleg az eddigi nullához képest lényegesen többet tudunk talajban tartani. Tudni kell erről az egész, hogy ez egy Európai Uniós finanszírozású projekt, és túl azon, hogy mondjuk fizikálisan megvalósítunk valamit, jelesül itt ezt az árok szélesítés, illetve növényesítés, vagy a Fehértúji úti tavacskának nevezett területet, azon túl rengeteg egyéb kötelező tevékenység kapcsolódik hozzá. Tehát ebbe benne van a tudás átadás, a tudás megszerzése. Ennek érdekében kollégák is utaztak már a projektben, mihez nemzetközi projekt a résztvevő partnerekhez, Cseske Bugyajovicétől elkezdve Padován keresztül máshova is, és ők is jönnek majd ide hozzánk egyébként a közeljövőben, azért, hogy bemutatassuk a partnereknek, hogy mi csináltunk ezen a projekten.
2: Alvári Csaba főépítész reményét fejezte ki, hogy a jövőben több hasonló projektet is el tud indítani az önkormányzat saját forrásból, és szorgalmazzák a lakossági részvételt is ezeknél.
5: Azt gondolom, hogy előbb-utóbb bejuthatunk oda, hogy önerőből is, saját szervezésben is tudjuk ezt a részt folytatni. Én a Réhely utcához például fűzök ilyen reményeket, hiszen itt nincs másról szó, mint hogy az árok profilozását követően, meg talajcserét követően, ami persze pénzbe kerül természetesen, meg munkába kerül, utána magunk által elhatározott növényesítést végrehajtjuk. Most is ez zajlik, csak most az uniós forrásból. Szeretnénk erősíteni a lakossági részvételt, ezt pedig úgy képzeljük el, nyilván itt is látható, hogy mi történik, de úgy képzeljük el, hogy gyakorlatilag ennek a fenntartásában nem kötelező jellege, félre ne értse senki, hanem inkább önkéntes jellege. Rendezzük a környezetet, a saját környezetünket, tehát én, mint lakó, érezhetem úgy, hogy ki tudok menni oda, és akár, hogyha látok egy gyomot, akkor azt kiszedem, vagy meglocsolom a növényeket, ha éppen arról van szó. Gondozni fogjuk a területet, tehát ez megint ne szüljön félreértés, tehát ha létrehozunk, hogy gondozni is fogjuk, de ettől a lakóknak lehetősége nyílik, akár magukénak is érezni. Ezt szeretnénk legalábbis, hogy érezzék magukénak, hiszen itt a kis mikrokörnyezetben tettünk egy olyan lépést, amely ezt a részt valamilyen szinten rendezi, díszíti, hiszen itt azért egy színes növényvilág alakul majd ki, ha megerősödik. Ennek fenntartásában nyugodtan részt lehet venni, részt vehet bárki. Ezt reméljük.
0: A trió délután a hétvégék kikapcsolódási forrása.

0: 97.7 Trio FM mellett szól. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos koranyári idő lesz. Többen meghaltak az ukrajnai orosz bombázásokban. 500 ezres büntetést kapott egy gyorshajtó Csepelen. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. 5 civil halálos áldozata van a szombati éli és ma délelőtti orosz támadásoknak Ukrajnában. Egy siklóbomba 3 embert ölt meg, további 3-at megsebesített egy Zaporizsja megyei faluban lévő buszmegállóban. Ugyanitt éjjel egy buszsofőr is életét vesztette. Halálos áldozatot követeltek az éjszakai orosz légicsapások Dnipropetrovskban is. Ezen kívül orosz drón csapódott a Csernobili atomerőmű közelében lévő kiégett nukleáris fűtőelemek tárolására kialakított, de jelenleg üres létesítménybe. A keletkezett tüzet eloltották, személyi sérülésről nem érkezett jelentés. A hit megújulására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leópápa Madridban. A katolikus egyházfő 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi miséjén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leópápa hangsúlyozta, hogy a hívőknek ki kell lépniük az önzésből és a közönyből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, utasítsa el az uniós migrációs paktumot. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Második világháborús szovjet bombát találtak a Veszprémhez tartozó Gyulafirátóton. Az 50 kg-os szerkezet csatornázás közben került elő kibiztosított gyújtószerkezettel. A katonai tűzszerészek a helyszínen kiszerelték és megsemmisítették a gyújtószerkezetet, a bombát pedig a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították. 2 hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csak nem 130-al száguldott. A sofőrre 468 000 forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, hogy a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hőmérséklet a hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok között alakul. A hét közepéig tovább melegszik az idő, szerdán néhány helyen, majd csütörtökön már sokfelé várható eső, zápor, zivatar.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: we can dance all night.
1: Zene, hírek és szórakozás. Ez a Trió délután. Minden hétvégén dél és este 6 között. Young money, young money.
2: Loving a thousand different flavors.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon, így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Napos koranyári idő lesz. Londonban egyeztetett európai vezetőkkel az ukrán elnök. Több mint 10 000-en vettek részt a női futógálán a ligetben. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Ukrajna további támogatásáról egyeztetett Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszky személyesen tárgyaljon a békéről. A híd megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leópápa Madridban. A katolikus egyházfő 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi miséjén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leópápa hangsúlyozta, hogy a hívőknek ki kell lépniük az önzésből és a közönyből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. 6 hónapra szóló több mint 500 milliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában, már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a 500 000-et. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. 150 szorványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba. A Gárdon, Máiban és Orfűn az 5 napos ottalvós táborokban vitorlásklubok képviselői és oktatói segítik az úszni tudó gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. Több mint 10 000 résztvevővel rendezték meg a 31. Aldi női futógálát a Városligetben. A szervezők szerint a nevezők közt kiemelkedő volt a fiatalok aránya, de sokan voltak a 60 év fölöttiek is. 7 különböző táv közül lehetett választani, volt, aki több távot is teljesített. A családi futáson a férfi hozzátartozók is rajthoz állhattak. Emellett idén először volt esélyegyenlőségi futam, ahol fogyatékossággal élő és épp résztvevők együtt tették meg a távot. A rendezvényen adományokat is gyűjtött a mozgásjavító óvoda új terápiás helységének létrehozására. Napos idő várható általában, kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hőmérséklet a hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Zenetárunk legjava a hétvégi zeneturmixban.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos koranyári idő lesz. Méltatták a tanárok munkáját a pedagógus napon. Földrengés volt a görögországi Évia szigetén. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette, és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekültügyi státuszáról a hatóság. Korábban két egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikola Gruevski, Macedónia volt miniszterelnöke is politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. Vizsgálni fogják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. Az ügyészség előzőleg megszüntette a nyomozást, mert nem talált összefüggést a szabálytalanságok és a robbanás között. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Ukrajna további támogatásáról egyeztetett Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszkij személyesen tárgyaljon a békéről. Földrengés sorozat rázta meg a görögországi Évia szigetét, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, valamint a szigettől 100 kilométerre fekvő fővárosban, Athénban is érezni lehetett. A sziget egyes falvaiban lakóházak rongálódtak meg, de nem sérült meg senki. Itthon napos idő várható, általában kevés, fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hidegfront érkezik, záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos koranyári idő lesz. Szimpátia tüntetést tartottak az állami vezetők mellett a Sándor palotánál. Kezdődik a Suli a strandon program. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Szimpátia tüntetést tartottak Sulyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban a köztársasági elnöki hivatal előtt. Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét, a kormány bábjainak nevezve őket. A mostani demonstrációt szervezők hangsúlyozták, hogy közösen kiállnak a magyar jogállamiság és a politikai ciklusokon átívelő állami intézmény vezetői mandátumok mellett. Reagált a Sulyog Tamás melletti szimpátia tüntetésre a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy amikor 100 000-es tüntetés volt, a több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt a köztársasági elnöki hivatalnál, az államfő nem szólalt meg és nem kért bocsánatot. Magyar Péter bejegyzésében a több millió Tisza szavazóra utalva a pozíciófeltést és a magyar nemzet egységét állította szembe egymással, amelyről korábban többször kijelentette, hogy a jelenlegi államfő nem tudja megtestesíteni. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek neveléséért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatásért gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Országszerte várja a diákcsoportokat 30 hazai fürdő a Suli a strandon programban hétfőtől másfél héten át. A Magyar Fürdőszövetség célja, hogy az iskolák az oktatás helyszínét időszakosan áthelyezve biztosítsák a tanulóknak az élményszerű oktatást és játékos programokat a vakációig még hátralévő időben. Így a pedagógusok különféle tantárgyak óráit tarthatják meg a fürdők területén. Egyebek mellett matematika, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaóra is helyet kaphat a szabadban. A csatlakozott fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található. Június 7-e az Élelmiszerbiztonsági Világnap. Az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszer eredetű megbetegedésekre, valamint a megelőzés kulcs szerepére. A Nébik a világnap alkalmából azt írta, az élelmiszerek okozta megbetegedések a legtöbb esetben egyszerű odafigyeléssel megelőzhetők. Az alapos kézmosás, a konyhai felületek és eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készételek elkülönítése olyan szabályok, amelyek a fogyasztók egészségét védik. Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hideg front érkezik, záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk, már is sorolom, hogy mivel fogunk foglalkozni. Úszó atomerőművekkel szórnák meg Görögország partjait, hogy miért érdekesek az úszó atomerőművek, és egyébként milyen extrém helyekre képzel el az ember ma már atomreaktorokat, arról is szó lesz mai magazinunkban, mint ahogy arról is, hogy a 100 éves árvíz ma már 10 évente fordul elő. Magyarország asszály és árvíz helyzetét fogjuk tudományos szempontból elemezni. Adatközpont bejelentő oldalt indított Erin Bronkovics, az a hölgy, akit annak idején a 90-es években az Egyesült Államokban környezetvédelmi aktivistaként ismertek meg, és nem tudom, hogy kinek ugrik be a neve alapján az Zűrös Természet című film, amelyben Julia Roberts alakította Erin Bronkovicsot. A film 1993-ban játszódik, és egy megtörtént esetet dolgoz fel, amint az egyébként jogász végzettség nélküli Erin Bronkovics egy ügyvédi irodával úgymond neki megy egy hatalmas vállalatnak, és térdre kényszeríti a cég óriást, amely gátlástalanul szennyezi egy kisváros vízkészletét. Hát ennyit a filmről, de hogy a hölgy Erin Bronkovics most mire készül, és mit jelent ez a bizonyos adatközpont bejelentő oldal, illetve mi a baja az embereknek az adatközpontokkal? Erről is szót ejtünk. A plasztikai sebészet világában is elkalandozunk majd, ugyanis plasztikai sebészek állítják, hogy egyre másra irreális kérésekkel érkeznek hozzájuk a paciensek, mert hogy mesterséges intelligencia által generált képeket, fotókat mutatnak magukról, hogy így szeretnének kinézni, viszont ezek az elvárások a plasztikai sebészek szerint kivitelezhetetlenek, érdekes lesz ez a téma is, és magazinunk legvégén a felhőkarcolók világáról is szó lesz, vajon mekkora kilengéssel rendelkezik egy felhőkarcoló, előre elárulom, 2-3 méter kilengés is előfordulhat egy felhőkarcoló tetején, miközben mi a felhőkarcoló tetején állunk, ebből semmit nem észlelünk, de hogy miért fontos ez a kilengés, tudományos szempontból fogjuk megvizsgálni. Mindenekelőtt viszont egy hazai hírrel kezdünk. Magyar rákkutató vállalkozást választottak a világ legígéretesebb innovációi közé, a Szilícium völgyben, írja a Covid.hu. A Genome Health az ENSZ egészségügyi konferenciáján mutathatta be az orvosi innovációban elért fejlesztésének eredményeit a nemzetközi egészségügyi és technológiai döntéshozók előtt. Egyébként 135 jelentkezőből a 7 legjobb közé került be először a Massachusetts-i központú magyar rákkutatócég, ráadásul az Amerikai Rákkutatók Társasága is az áttörő innovációk közé sorolta a Magyar Kutatóközponttal. A Peták István kutató orvos által alapított cég eljárásainak lényege, hogy a kutató orvosok nem egyetlen génhibát vizsgálnak meg, hanem a daganatokban egyszerre jelen levő összes genetikai eltérés összefüggéseit elemzik. Egy kutatásból kiderült, hogy ezek a terápiák 4-szer nagyobb eséllyel gyógyítják hatékonyabban a rákot, mint a hagyományos eljárások. A kezelésekhez a technológia több mint 200 engedélyezett és mintegy 1000 klinikai fejlesztés alatt álló gyógyszer közül segít kiválasztani a megfelelő gyógyszerkombinációkat. Az onkológiai kezelések tervezését támogató számítógépes módszer eredményes működését a versenytársai közül elsőként mutatta be a magyar vállalkozás. Peták István kutató orvos a csapatával korábban egyébként már elnyerte az Európai Jövő Unikornisa innovációs díjat, most pedig tehát a Szilícium völgyben a világ legígéretesebb innovációi közé választották azt a projektjét, amely a rákkutatásra irányul.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Az egész világon egyre nagyobb az energiaigény, óriási kérdés, hogy honnan állítunk elő ennyi energiát, és óriási kérdés az is, hogy hova helyezzük el az erőműveket, amelyek az energiát előállítják. Nos, Görögország új ötlettel rukkol elő, legalábbis ami a szigeteit illeti, úszó atomerőművekkel szórnák meg a görög partokat. Adta hírül a HVG tudományos rovata. Ha jobban belegondolunk egyébként Görögországnak, mint minden olyan országnak, amely sok apró lakott szigettel rendelkezik, nincs könnyű dolga, amikor akár a szélessávú internetet vagy az áramot kell biztosítani ezeken a szigeteken. A tenger jelentette fizikai akadályt valahogyan át kell hidalni, például az áramellátás biztosítása érdekében, és ezt a problémát egy új tanulmány szerint úszó atomerőművekkel oldanák meg. Az úszó atomerőmű egy olyan nukleáris létesítmény, amelyben egy vagy több reaktor van integrálva egy úszó platformba vagy hajóba, amelyet villamos energia, hő és bizonyos esetekben ivóvíz ellátására terveztek. Ezeket kis moduláris reaktorok működtetik. Ilyen erőmű egyébként már létezik, a világ első úszó atomerőművét az oroszországi Rosszatom fejlesztette ki, a különleges létesítmény 2020 óta termel energiát a csukcsföldi Pevekben, a világ legészakibb városában. No, de térjünk vissza Görögországhoz. A szakemberek szerint Görögország kiterjedt partvonala és a szigetcsoport földrajza kedvez az egységek vízre telepítésének, és lehetővé teszi, hogy úgy elégítsék ki az úszó atomerőművekkel az energia iránti keresletet, hogy az nem megy sem a lakhatás, sem pedig a mezőgazdasági termelés rovására, hiszen nem a föld területeket foglalják majd el a reaktorok. További előnyeket azt látják esetükben az úszó atomerőművek telepítésének, hogy a megoldás segíthet leváltani a fosszilis energiahordozókkal való energiatermelést, nem mellesleg pedig a kikötők villamosításában is jelentős szerepet játszhatnak az úszó atomreaktorok. Arról nem is beszélve, hogy már kipróbált, ismert megoldás az úszó atomerőmű, így nem arról van szó, hogy egy nem ismert hatású kísérleti eszközt használnának ugye a görög partoknál. Az optimista görög becslések szerint 2035 és 40 között léphetnek működésbe az első ilyen úszó atomerőművek a görög szigetcsoportok körül. Egyébként, ami az atomerőműveket, illetve atomreaktorokat illeti, nem csak az úszó atomerőművek extrém ötletek, francia és amerikai szakemberek például olyan moduláris reaktorokat terveznek, amelyeket a tenger fenekére 60, illetve 100 méteres mélységben telepítenének le. Ezeknek az egyik nagy előnye lenne, hogy a mélység természetes módon védené az atomreaktorokat a cunamik és a szélsőséges időjárási viszontagságok ellen. De a Földön kívüli reaktorbázisok is ott vannak már a NASA asztalán tervként, akár a Holdat, vagy akár a Marsot vesszük tekintetbe. A NASA által vezetett egyik nemzetközi kutatás célja, hogy nukleáris mikroreaktorokat telepítsen a Hold felszínére. Ezek függetlenek lennének a napfénytől, ellentétben a napelemekkel, így képesek lennének átvészelni a kéthetes holdi éjszakákat, és energiát biztosítanának a tervezett kolóniáknak. Szóval lehet, hogy ezek az ötletek nagyon utopisztikusnak tűnnek, de elképzelhető, hogy annak számított egy úszó atomerőmű kivitelezése is, és lám, ma már Oroszország mellett Görögország is ebben gondolkodik.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
1: Vizes kérdésekkel folytatjuk a következőkben. A közhiedelemmel ellentétben Magyarország nem víz nagy hatalom, hanem vízhiányos ország, állítja Szőlősi Nagy András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víz- és környezetpolitikai tanszékének oktatója, a UNESCO egykori tudományos főigazgató helyettese. Mivel globális szinten felgyorsult a hidrológiai körfolyamat, az elmúlt évtizedekben megnőtt a szélsőségek előfordulásának a valószínűsége, azaz gyakoribbak az árvizek, és ezzel párhuzamosan megnőtt az aszálynak kitett területek mértéke időben és térben is, írja, illetve elemzi a Telex tudományos rovata. A vízgazdálkodási szakma az árvizekkel úgynevezett visszatérési időkben kalkulál, ami azt jelenti, hogy egy adott nagyságú árvíz hány évente fordulhat elő. A műtárgyakat, hidakat, árvédelmi gátakat 100 évente egyszer előforduló árvízre tervezték Magyarországon, de azt vették észre a szakemberek, hogy a 100 éves árvíz ma már 10 évente fordul elő. A szakértők szerint egyébként egyelőre nem drámai a helyzet, de kezd ahhoz hasonlítani, különösen ami az aszály hatásait illeti. Az ország ilyen szempontból két részre osztható. A Dunántúl nedves terület marad, ezt tükrözik a Sió mellékfolyója és a Kapos vízgyűjtő területén mért adatok. Itt megnő az árvizek és a villámárvizek gyakorisága, a Tiszántúlon ezzel szemben az aszályosság mértéke nő meg. Egy svájci biztosító adatai szerint egyébként globálisan az összes természeti katasztrófa 90%-a vízzel kapcsolatos, de Szőlősi Nagy András szerint a legnagyobb károkat mégis az aszály okozza. Az aszály ellen nem lehet fellépni, mert klimatikus hatásai vannak, állítja, viszont ez az a terület, ahol a megfelelő vízgazdálkodással lehet védekezni, egészen pontosan adaptálódni. A külső forrásból érkező édesvíz aránya egyébként több mint 94% Magyarországon, ezzel az Európai Unión belül nálunk a legnagyobb a határon túlról érkező vizeknek való kitettség. Ez egy földrajzi adottság, éppen ezért nagyon fontos az, hogy hogyan bánunk azzal a vízmennyiséggel, amely átfolyik az országon, hangsúlyozzák a kutatók. Az egy főre jutó belső, az ország területén keletkező megújuló vízkészletben, európai uniós viszonylatban utolsó előttiek vagyunk egyébként. A teljes megújuló vízkészlet az, ami átfolyik az országon, a megújuló pedig az ország területén keletkező víz, csapadék, illetve az ország területén lévő források. Ez megint csak azt jelenti, hogy nagyon oda kell figyelni arra a vízre, ami átfolyik tehát az országon, és arra a vízre is, ami az ország területén keletkezik, mert ez biztosítja azt, hogy ne legyen annyira szegény vízben Magyarország. Egészen más témákkal folytatjuk hamarosan. Ott tartunk, hogy fizikailag elérhetetlen mesterséges intelligencia arcokat kérnek a plasztikai sebészektől, elsősorban a hölgyek, de előfordul, hogy a férfiak is. Hamarosan elmondom, hogy miről van szó, hogy miért tartják a svéd otthonokat a világ legkényelmesebb otthonainak, ez is egy érdekes téma. Természetesen tudományos szempontból fogjuk ezt a kérdést is körbejárni, mint ahogy azt is, hogy mekkora, hány méteres kilengése lehet egy-egy felhőkarcolónak, igen, méteres, nem hangzik jól, ugye? Meg fogjuk nézni ezt a témát is, illetve mindenek előtt egy harmadik érdekességgel lépünk mindjárt tovább. Adatközpont létesítések bejelentésére szolgáló weboldalt indított el a világ egyik legismertebb környezetvédelmi aktivistája, Erin Bronkovich. Nem tudom ki, hogy van vele, de a róla szóló 2000-ben bemutatott film, az Erin Bronkovich Zűrös természet című film, nekem az egyik kedvencem, Julia Roberts játssza egyébként benne a főszerepet, szóval ezzel a témával folytatjuk mindjárt.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos koranyári idő lesz. Londonban egyeztetett európai vezetőkkel az ukrán elnök. Több mint 10 000-en vettek részt a női futógálán a ligetben. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Ukrajna további támogatásáról egyeztetett Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszkij személyesen tárgyaljon a békéről. A híd megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi miséjén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a hívőknek ki kell lépniük az önzésből és a közönyből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. 6 hónapra szóló több mint 1,5 milliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában, már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a 500 000-et. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. 150 szorványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba. A Gárdon, Máiban és Orfűn az 5 napos ottalvós táborokban vitorlásklubok képviselői és oktatói segítik az úszni tudó gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. Több mint 10 000 résztvevővel rendezték meg a 31. Aldi női futógálát a Városligetben. A szervezők szerint a nevezők közt kiemelkedő volt a fiatalok aránya, de sokan voltak a 60 év fölöttiek is. 7 különböző táv közül lehetett választani, volt, aki több távot is teljesített. A családi futáson a férfi hozzátartozók is rajthoz állhattak, emellett idén először volt esélyegyenlőségi futam, ahol fogyatékossággal élő és épp résztvevők együtt tették meg a távot. A rendezvényen adományokat is gyűjtött a mozgásjavító óvoda új terápiás helységének létrehozására. Napos idő várható általában, kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hőmérséklet a hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trio FM.
1: Ez a Trio FM.
0: Trio FM. Mellette szól.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Adatközpont bejelentő oldalt indított Erin Bronkovics, amikor először olvastam erről, azonnal felkaptam a fejem, ugyanis egyik kedvenc filmem az életéről, illetve mondhatnám úgyis befutásáról szóló film, az Erin Bronkovics Zűrös természet című filmet 2000-ben mutatták be, Julia Roberts játssza benne a főszerepet, egy olyan hölgyet, aki végzettség nélkül, pusztán a kitartásának köszönhetően térdre tud kényszeríteni egy környezetkárosító óriás vállalatot. Igaz történetről van szó, ki az, akinek beugrik a film? Egyébként Julia Roberts, a színésznő, az ebben a filmben nyújtott alakításáért Oscar-díjat és Golden Globe-díjat is kapott. No de, visszatérve a hölgyhöz, akiről ez a film is szólt akkor, Erin Bronkovics adatközpont bejelentő oldalt indított. A hölgyet elsősorban környezetvédelmi aktivistaként ismerték meg annak idején a 90-es években. Egyébként azóta meggazdagodott és számos projektje volt. A mostanit is közösségi környezetvédelmi projektként titulálják. A kezdeményezés célja, hogy az amerikaiak transzparens tájékoztatást kapjanak arról, hogy a környékükön milyen adatközpont létesítési projektek zajlanak, vagy indulnak a későbbiekben, illetve fel tudják emelni a hangjukat a környezetkárosító projektekkel szemben. Az oldal, a weboldal központi eleme egy a közösség által gondozott térkép, amely az Egyesült Államok területén már üzemelő, létesítés alatt álló, vagy még csak tervezési szakaszban járó kisebb-nagyobb adatközponti létesítmények lokációját ábrázolja. A térkép jelenleg több mint 2700 jelentést tartalmaz, jelentős részük egyébként Texas állam területén helyezkedik el, köztük 297 darab észlelés Sulphur Springsből érkezett, ahol az egyik cég kivitelezésében egy 30 épületből álló komplexum építésének előkészítése zajlik. A létesítmény teljes kapacitása a tervek szerint 3 gigawatt lesz, már ha elkészül, a helyiek ugyanis a legkevésbé sem lelkesednek az ötletért, hogy a szomszédjukban adatközpont épüljön, ráadásul a kisajátítások miatt, a föld kisajátítások miatt több korábbi földtulajdonos is perre ment, ami gáncsolhatja az építkezést. No de mi a probléma az adatközpontokkal? Nos, a legtöbb ember az adatközpontok környezetterhelése miatt aggódik, köztük is a létesítmények vízháztartásra gyakorolt hatása és a megugró energiafogyasztás, ez a két leginkább neuralgikus pont. Egyébként ez az oldal egyelőre csak figyelemfelhívást szolgál, konkrét, különálló ügyekkel nem foglalkozik. Az viszont mindenképpen érdekes kérdés, és egyre többet foglalkozik vele a tudomány világa, hogy bár az embereknek szükségük van az energiára, egyre nagyobb az energiaigényük, sőt, a számítógépeket, az okostelefonjaikat és az internetet is, valamint a mesterséges intelligenciát is előszeretettel és egyre nagyobb térnyeréssel használják, az ezeket a dolgokat kiszolgáló adatközpontokat viszont nem szívelik. Pedig valahogy a kettőnek meg kell férnie egymás mellett, meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, és mindjárt meglátjuk, illetve meghalljuk, hogy hogyan is folytatjuk tudományos magazinunkat egy újabb érdekes témával. Ott tartunk, hogy amikor az emberek plasztikai sebészhez mennek, elsősorban egyébként a hölgyek, akkor már nem csak elmagyarázzák, esetleg egy fényképet, egy újságcikket, egy fotót tudnak mutatni, hogy mit szeretnének például az arcukon korrigálni, hanem mesterséges intelligencia által generált képet hoznak az orvosokhoz. Ezek az AI arcok viszont fizikailag elérhetetlenek, állítják a plasztikai sebészek, szóval egy újabb érdekes téma, mindjárt folytatjuk.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

Hétvégi zeneturmix. Merüljön el a zene varázsában a hétvégi zeneturmix-szal. Minden szombat és vasárnap 18 órától.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Fizikailag elérhetetlen mesterséges intelligencia által generált arcokat kérnek a plasztikai sebészektől azok, akik valamit szeretnének változtatni az arcukon, írja az sg.hu. Az emberi anatómia nem követi a digitális fantáziákat, ezért a chatbotok által megalkotott tökéletes szimmetria új pszichológiai nyomást helyez a kozmetikai sebészet világára. Rendkívül érdekes, lássuk, hogy miről van szó. A plasztikai sebészeket egyre inkább aggasztja az úgynevezett AI arc jelenség terjedése, mivel egyre több páciens érkezik a rendelőikbe olyan mesterséges intelligencia által generált, irreális elképzelésekkel, amelyek azt mutatják, hogyan szeretnének kinézni. Dr. Nora Nugent, Velszi kozmetikai sebész nyilatkozott arról, hogy elkezdtek hozzá páciensei olyan fotókkal érkezni, amelyeken saját magukat mesterséges intelligencia által megszépítve látják, és hamis elvárásokat támasztanak azzal kapcsolatban, hogy ezek az eredmények műtéttel is elérhetők. Azt hiszem, hogy ma már mindenkinek van a Facebook oldalon legalább egy, ha nem több olyan ismerőse, aki mesterséges intelligenciával megszépített profilképet tesz ki magáról, és ez esetleg más posztoknál is előfordulhat. Az viszont más kérdés, hogy ezt a fotót elvisszük egy plasztikai sebészhez, hogy hát így szeretnénk kinézni, ez volna a megrendelés. Az ötlet az orvosok szerint azért irreális, mert a mesterséges intelligencia irreálisan szimmetrikus arcot generál, ami a valós életben sokszor kivitelezhetetlen. No, de visszatérve dr. Nora Nugent nyilatkozatához, azok az emberek, akik AI chatbotokat használnak irreális arcuk megalkotására, egyre gyakrabban jelennek meg tehát a sebészek rendelőiben olyan elképzelésekkel, amelyek hibátlan bőrt, élesen formázott arccsontokat, kifinomult orrot és szinte tökéletes szimmetriát követelnek, olyan elvárásokat, amelyek túl időigényesek, megfizethetetlenül drágák, és sok esetben fizikailag elérhetetlenek, állítják az orvosok. Míg az AI képes minden egyes pixelt kontrollálni, a sebészet biztosan nem működik ilyen mikroszkópikus részletességi szinten, állítja dr. Alex Karidis, egy nyugat-londoni sebész, írja az sg.hu. Sok páciens számára azonban ezek az elvárások jóval azelőtt kialakulnak, hogy egyáltalán találkoznának egy sebésszel. Mindkét orvos arról nyilatkozott egyébként, hogy milyen erőteljes pszichológiai hatása lehet a mesterséges intelligencia által generált képeknek a páciensek esztétikai ideájainak kialakításában. Dr. Nugent szó szerint azt nyilatkozta ezzel kapcsolatban, hogy amint meglátunk magunkról egy tökéletes képet, az egyszerűen beleég az agyunkba. A sebészek azt is hangsúlyozzák ennek a problémának a kapcsán, hogy egyébként a kozmetikai műtétek eredménye egyáltalán nem garantált, valamint az úgynevezett AI arc esztétikájában is észrevettek már visszatérő elemeket, különösen a túlzott szimmetriát illetően, ha valakinek csak pár milliméterrel mondjuk az egyik szeme feljebb van a másiknál, ezt ugye a mesterséges intelligencia másodpercek alatt képes módosítani, az életben viszont lehetetlen. És még egy érdekesség ezzel kapcsolatban, dr. Julián de Silva, egy kozmetikai sebész szerint bizony vannak már olyan plasztikai sebészek is, akik megdöbbentően látványos műtéti eredményeket osztanak meg a közösségi médiában, reklámozva ezzel magukat, miközben a képeket mesterséges intelligencia által generálják, vagyis olyas valamit reklámoznak, amit egyébként képtelenek produkálni.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén jöjjön a felhőkarcolós téma, amit még ígértem. Azt mondják, hogy a felhőkarcolók azért első ránézésre nem tűnnek túl biztonságosnak, még hogyha már a 20. század óta megszokta őket a szem, és megszokták őket az emberek. A valóságban egyébként ezek az építmények rendkívül stabilak, sőt, olykor sokkal biztonságosabbak, mint a hagyományos épületek. Van azonban egy apró, de annál érdekesebb részlet, amiről érdemes tudni. A felhőkarcolók szerkezete nagyon sokféle lehet, de van bennük egy ijesztő közös vonás, műszaki szempontból az épület szabadon kilenghet, sőt, kifejezetten jó, hogy kileng, írja a like.hu. Maga a rendszer, vagyis a felhőkarcoló szerkezete meglepően rugalmas. Egy igazán magas, nagyjából 300 méteres épület teteje erős szélben akár 2-3 métert is kilenghet anélkül, hogy a szerkezet összeomlana, vagy az anyag komolyabban elfáradna, viszont ebből soha semmit nem vesz észre az ember, amely éppen a felhőkarcoló tetején áll, vagy legfelsőbb emeletéről nézelődik kifelé. Az egyetlen ok, amiért a felhőkarcolók nem lengenek ki olyan vadul, az az, hogy az emberek ezt túl veszélyesnek éreznék. Azért a mérnököknek úgy kell megtervezniük a szerkezetet, hogy megakadályozzák a túlzott kilengést, vagy legalábbis észrevétlenné tegyék azt. Különben a magasházak lakói és látogatói idő előtt megőszülnének, és egy percet sem tudnának nyugodtan aludni. A mérnökök egy olyan rugalmas rendszert alkotnak, amikor felhőkarcolót alkotnak, amelyet különféle kompenzátorokkal mesterségesen stabilizálnak, hogy semlegesítsék a kilengés érzetét. Egyetlen felhőkarcoló sem teljesen mozdulatlan, csak úgy látjuk, tehát a mozdulatlanság illúzióját szándékosan hozzák létre az alkotók, illetve a mérnökök. Elméletben tehát egy ilyen épület gond nélkül kilenghet 2-3 métert úgy, hogy semmi baj nem esik. No, de nézzük, hogy hogyan érik el mindezt a mérnökök. Többféle műszaki megoldást alkalmaznak egyébként, például az úgynevezett szerkezeti merevítést. Az épület merevségét növelik, hogy jobban ellenálljon a szélnek, bár az épületnek továbbra is kell egy kis mozgástér a hajlásra, a keresztirányú merevítésekkel el lehet érni, hogy kevésbé lengjen ki. Ez a megközelítés azonban egyébként nem mindig praktikus. Máskor úgynevezett hangolt tömegcsillapítókat alkalmaznak, ezek hatalmas, az épület tetején elhelyezett csapágyakon vagy ingán függő betontömbök vagy víztartályok, amelyek ellensúlyozzák az épület kilengését. Ezeket finom hangolni is lehet, ha egy épület teteje a kelleténél jobban kilengene. Az egész rendszer nagyjából úgy működik, mint amikor a cirkuszi bohóc egy esernyőt próbál egyensúlyozni a tenyerén, amikor az épület dőlni kezd, a súlypont eltolódása azonnal kiegyenlíti a mozgást. És van még egy érdekes

0: Eszter Andrea vagyok, de további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos koranyári idő lesz. Méltatták a tanárok munkáját a pedagógus napon. Földrengés volt a görögországi Évia szigetén. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette, és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekültügyi státuszáról a hatóság. Korábban két egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikola Gruevski, Macedónia volt miniszterelnöke is politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. Vizsgálni fogják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. Az ügyészség előzőleg megszüntette a nyomozást, mert nem talált összefüggést a szabálytalanságok és a robbanás között. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Ukrajna további támogatásáról egyeztetett Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszky személyesen tárgyaljon a békéről. Földrengés sorozat rázta meg a görögországi Évia szigetét, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, valamint a szigettől 100 kilométerre fekvő fővárosban, Athénban is érezni lehetett. A sziget egyes falvaiban lakóházak rongálódtak meg, de nem sérült meg senki. Itthon napos idő várható, általában kevés, fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hidegfront érkezik, záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos koranyári idő lesz. Szimpátiatüntetést tartottak az állami vezetők mellett a Sándor palotánál. Kezdődik a Suli a Strandon program. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok. Szimpátia tüntetést tartottak Sulyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban a köztársasági elnöki hivatal előtt. Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét, a kormány bábjainak nevezve őket. A mostani demonstrációt szervezők hangsúlyozták, hogy közösen kiállnak a magyar jogállamiság és a politikai ciklusokon átívelő állami intézmény vezetői mandátumok mellett. Reagált a Sulyog Tamás melletti szimpátia tüntetésre a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy amikor 100 000-es tüntetés volt, a több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt a köztársasági elnöki hivatalnál, az államfő nem szólalt meg és nem kért bocsánatot. Magyar Péter bejegyzésében a több millió Tisza szavazóra utalva a pozíciófeltést és a magyar nemzet egységét állította szembe egymással, amelyről korábban többször kijelentette, hogy a jelenlegi államfő nem tudja megtestesíteni. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatásért gyermekügyi miniszter videó üzenetében arról beszélt, a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Országszerte várja a diákcsoportokat 30 hazai fürdő a Suli a Strandon programban hétfőtől másfél héten át. A Magyar Fürdőszövetség célja, hogy az iskolák az oktatás helyszínét időszakosan áthelyezve biztosítsák a tanulóknak az élményszerű oktatást és játékos programokat a vakációig még hátralévő időben. Így a pedagógusok különféle tantárgyak óráit tarthatják meg a fürdők területén. Egyebek mellett matematika, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaóra is helyet kaphat a szabadban. A csatlakozott fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található. Június 7-e az Élelmiszerbiztonsági Világnap. Az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszer eredetű megbetegedésekre, valamint a megelőzés kulcs szerepére. A Nébik a világnap alkalmából azt írta, az élelmiszerek okozta megbetegedések a legtöbb esetben egyszerű odafigyeléssel megelőzhetők. Az alapos kézmosás, a konyhai felületek és eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készételek elkülönítése olyan szabályok, amelyek a fogyasztók egészségét védik. Napos idő várható általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hideg front érkezik, záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

lógtunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jók, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam, a másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

tévesztő, ha erősnek látsz. Ez csak esőben tánc. Összefirkált karral a mostban, tetovált rám, amit rólad lemostam. Összekötve mégse rabok, épp beléd vakulok. Kevésnek érzem, pedig sok, ami megtörténhet és meg is fog. Ha eljutok addig, hogy újnak élje meg a sokadik randit, vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudatol vagy, csak hajtok az úton. Néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk? Megint nézd meg, összebilincse.

0: Trio FM. Mellette szól.
1: Give up looking for my

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos koranyári idő lesz. Londonban egyeztetett európai vezetőkkel az ukrán elnök. Több mint 10 000-en vettek részt a női futógálán a ligetben. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Ukrajna további támogatásáról egyeztetett Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszky személyesen tárgyaljon a békéről. A híd megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi miséjén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a hívőknek ki kell lépniük az önzésből és a közönyből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. 6 hónapra szóló több mint 500 milliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában, már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a 500 000-et. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek

0: nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatásért gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. 150 szórványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba. Agárdon, Máiban és Orfűn az 5 napos ottalvós táborokban vitorlásklubok képviselői és oktatói segítik az úszni tudó gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. Több mint 10 000 résztvevővel rendezték meg a 31. Aldi női futógálát a Városligetben. A szervezők szerint a nevezők közt kiemelkedő volt a fiatalok aránya, de sokan voltak a 60 év fölöttiek is. 7 különböző táv közül lehetett választani, volt, aki több távot is teljesített. A családi futáson a férfi hozzátartozók is rajthoz állhattak. Emellett idén először volt esélyegyenlőségi futam, ahol fogyatékossággal élő és épp résztvevők együtt tették meg a távot. A rendezvényen adományokat is gyűjtött a mozgásjavító óvoda új terápiás helységének létrehozására.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: nem. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen, mikor a kezed óra.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos koranyári idő lesz. Szimpátia tüntetést tartottak az állami vezetők mellett a Sándor palotánál. Kezdődik a Suli a strandon program. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Szimpátia tüntetést tartottak Sulyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban a köztársasági elnöki hivatal előtt. Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét, a kormány bábjainak nevezve őket. A mostani demonstrációt szervezők hangsúlyozták, hogy közösen kiállnak a magyar jogállamiság és a politikai ciklusokon átívelő állami intézmény vezetői mandátumok mellett. Reagált a Sulyog Tamás melletti szimpátia tüntetésre a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy amikor 100 000-es tüntetés volt, a több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt a köztársasági elnöki hivatalnál, az államfő nem szólalt meg és nem kért bocsánatot. Magyar Péter bejegyzésében a több millió Tisza szavazóra utalva a pozíciófeltést és a magyar nemzet egységét állította szembe egymással, amelyről korábban többször kijelentette, hogy a jelenlegi államfő nem tudja megtestesíteni. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatásért gyermekügyi miniszter videó üzenetében arról beszélt, a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Országszerte várja a diákcsoportokat 30 hazai fürdő a Suli a strandon programban hétfőtől másfél héten át. A Magyar Fürdőszövetség célja, hogy az iskolák az oktatás helyszínét időszakosan áthelyezve biztosítsák a tanulóknak az élményszerű oktatást és játékos programokat a vakációig még hátralévő időben. Így a pedagógusok különféle tantárgyak óráit tarthatják meg a fürdők területén. Egyebek mellett matematika, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaóra is helyet kaphat a szabadban. A csatlakozott fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található. Június 7-e az Élelmiszerbiztonsági Világnap. Az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszer eredetű megbetegedésekre, valamint a megelőzés kulcs szerepére. A Nébik a világnap alkalmából azt írta, az élelmiszerek okozta megbetegedések a legtöbb esetben egyszerű odafigyeléssel megelőzhetők. Az alapos kézmosás, a konyhai felületek és eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készételek elkülönítése olyan szabályok, amelyek a fogyasztók egészségét védik. Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hideg front érkezik, záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

97.7 Trio FM. Melletted szól.

válaszoltam meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.